ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, már 2 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez az óra is tele lesz igazi mai slágerekkel változatosan, és hozok mindjárt egy olyan énekest, aki egyébként, ha nem énekelne, simán lehetne edző, vagy akár profi teniszező, mert hogy konkrétan ezt csinálta régebben. Edzősködött, teniszezett, most meg énekel is. Milyen jó váltás volt ez. A mi szempontunkból tuti, Ray Dalton jön, az igazi mai sláger a Blood Runnin.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: DJ-től, aki erre a szilveszterre újra meghívást kapott a Maldív-szigetekre. Ott fog zenélni. Most meg itt a Rádió Egyen hozza az igazi mai slágerét. Ez a Hiami kellemes éjszakát.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a Rádió 1, hogy csak igazi mai sláger megy, a konténerjátékunk pedig továbbra is pörög adásban, és akár személyesen is lehet gyűjteni kulcsokat, ez nagyon fontos. Hétfőn a Corvin Plázánál lesz, ott is egy csomó extra kulcs, amit be lehet tőle zsebelni. Megéri. Én meg a Switch Disco. Rehab-bel, Sam Felder, az igazi mai sláger, a Sleep Tonight, ezt indítom már is.

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő órára is nagy kedvenceket válogattam, és hogy mennyire? Hát hozok például újdonságot Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től, hozok óriási kedvencet Iva Max-től, az egyik elsőtől a Sweet Bad Psycho-t, de azért közül jön majd a Walmart és Szikora Robi párosa is, a kezdésen pedig Loi a Get Lucky-val. Én mondtam, igazi változatosság, igazi mai slágerek a következő órában is megszakítás nélkül, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az okostelefon sokaknak az utolsó eszköz, amit elalvás előtt még kézbe vesznek, de a késő esti mobilozás bizonyítottan rontja az alvás minőségét. A kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését, így nehezebben alszunk el, felületesebb lesz az éjszakai pihenésünk. A folyamatos értesítések, a közösségi média görgetése pedig túlpörgeti az agyat, ami megnehezíti a kikapcsolódást. A tartósan kevés vagy rossz minőségű alvás csökkenti a koncentrációt, növeli a stresszt, és hosszú távon hozzájárulhat anyagcserebetegségek kialakulásához. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a lefekvés előtti képernyő használatot. Érdemes legalább 30-60 perccel előtte félretenni a telefont, és nyugodt tevékenységgel, például olvasással vagy halkzenével készülni az alvásra. Ha ez nem mindig kivitelezhető, kapcsoljuk be a kékfényszűrő módot, amely melegebb árnyalatúvá teszi a kijelző fényét. Jó megoldás a digitális takarodó bevezetése. Állítsunk be esti emlékeztetőt, ami jelzi, hogy ideje letenni a telefont. Ha ezekre figyelünk, az online kommunikációról sem kell teljesen lemondani, de a testünknek és az agyunknak megadjuk az esélyt a valódi pihenésre, ami elengedhetetlen a jó közérzethez és a másnapi teljesítőképességhez. De reggel is fontos a mértékletesség. Sokan az ébresztő megszólalása után azonnal a telefonért nyúlnak, elolvassák az értesítéseket, híreket, közösségi posztokat. Ez a gyakorlat azonban megzavarhatja a természetes ébredési folyamatot. Az agyunk reggel még az alvásból az ébrenlétbe való átmenet fázisában van, és ha ilyenkor hirtelen erős fény és információ özön éri, az stresszreakciót válthat ki. Ehelyett próbáljunk meg telefon nélkül ébredni, vagy legalább halasszuk el a képernyő használatot 20-30 perccel. Hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy fokozatosan ébredjen, nyújtózkodjunk, ígyunk egy pohár vizet, húzzuk el a függönyt, és engedjük be a természetes fényt. Így a nap első órái nem a rohanásról és a stresszről, hanem a feltöltődésről és a fókusz megteremtéséről szólhatnak.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Azt a mekkora lendület! Három óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, és most arra gondoltam, hogy egy nagy haveri párost választok, akik egyébként nem csak eljátszák, hanem az infók szerint tényleg jobban vannak, hát nem tudom, nem voltunk még egy társaságban, bár adnám, de tényleg nagyjából látszik is szerintem rajtuk, hogy tényleg nem csak megjátszott dolog a marketing kedvéért, mert én Gerix és Ed Sheeran között, akik azért tegyük hozzá, nem akármilyen zenét raktak most le az asztalra nekünk. Az igazi mai slágerek között a legújabb tőlük a Repeat It, amit már is indítok. Stay.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Balázséknak is jön a vadi új játék, az őrült cipős kvíz. Nem akármilyen kérdésekkel, amiben azért lesznek segítségek, de az is ebbenyúlós lesz a segítség, mert hogy 25 ezer forintot kell érte kicsengetni idézőjelben, vagyis hát ennyi jön le a nyereményből, hogyha kérünk segítséget, de a perfektek vagyunk, akár 100 ezer forintot is nyerhetünk jövő héten. Csak itt a Rádió Egyen Balázséktól, közben pedig az igazi mai slágerek így fél négy magasságában is, most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, amit indítok.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a Rádió 1 egy csak igazi mai sláger megy. Tényleg mindenki Rádió 1 konténer és kulcsvarászat lázban ég, amit meg tudok érteni. Hihetetlen nyeremények idén is a konténerben. Nem lehet mindent tudni, de amúgy aki nagyon figyelt, az egy-két info morzsát már elcsipett arra, hogy mi az, amit tudja, hogy van a konténerben. És lehet gyűjteni még a kulcsokat. Na ez a lényeg, meg hogy továbbra is jönnek az igazi mai slágerek, most az egyik legújabb Loitól, David Puentezzel, ez a Golden Summer, itt a R.

0: Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig friss műsorral. Most viszont mutatom, hogy mivel kezdem a következő órát. Nagy kedvenc! Alex Kenji Bambolé. Pár perc is ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Nem várt helyen okoz egyre nagyobb problémát a mesterséges intelligencia. Nemrég a Bitport beszámolt róla, hogy a Wikipédia szerkesztőinek kellett megállt parancsolniuk az AI által generált tartalmaknak. Az eset jól példázza, milyen kihívásokkal néz szembe az online tudástár. Tavaly ősszel indult el a Wiki projekt AI Cleanup nevű kezdeményezés, amelynek célja az Emmy által készített hiteles forrás nélküli szövegek kiszűrése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy elleneznék a nyelvi modellek használatát, csupán a pontatlan, úgynevezett halucinált tartalmak elterjedését kívánják visszaszorítani. Előfordult, hogy a Google is terjesztett hasonló problémás szövegeket, amelyek nonsens javaslatokat tettek, például, hogy együnk követ vagy ragasztót. A Wikipédia vezetőinek eredeti terve az volt, hogy az Emmy segítségével automatikus összefoglalókat készítsenek, amelyek könnyebbé teszik a cikkek értelmezését, megfelelő szerkesztői ellenőrzéssel és egyértelmű jelöléssel. Egy próbaverzió már elérhetővé vált böngésző bővítményként, és a teljes bevezetést most júniusra tervezték, ám a szerkesztői közösség ellenállása miatt ezt a projektet hamar felfüggesztették. Az Emmivel generált tartalmak elleni fellépés fontos kérdéseket vet fel, miként tudjuk biztosítani az online tudás hitelességét. A Wikipédia közössége, amely több évtizednyi szerkesztői szabályozás eredménye, ma az önkéntességre épít. Épp ezért hangsúlyozzák, a jövőben nem indulhat el semmi a szerkesztők bevonása nélkül. Mindez rávilágít arra, hogy az Emmi használata az online enciklopédiában is potenciális forrása lehet félrevezető, nem ellenőrzött tartalmaknak. A megoldás átlátható közösségi ellenőrzésre épülő folyamat, ahol a mesterséges intelligencia csak támogat, de nem dönt. Ezek a lépések elengedhetetlenek az internetes tudástár megbízhatóságának és integritásának megőrzéséhez a digitális korszakban, vallják a Wikipédia szerkesztői.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, bár 4 óra után járunk, kellemes éjszakát, jó utat, vezessünk óvatosan, ha van bármi info, az jöhet. Én pedig ebben az órában is készülök a legnagyobb kedvencekkel, most egy picit leragadtam az M betűnél, mert Martin Garrix és Miley Cyrus is jön, előtte viszont J-Lo és az első közös munkája David Guettával, ami mindjárt óriási siker lett. Ez a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és továbbra is lehet kulcsokra vadászni. Milyen kulcsokra? Hát, a rádió egy konténert nyitó kulcsokra, mert egy idén is nyitni fogja. Ez meg az újdonság Robin Schulztól, a Belle Time.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok, a kocsiba a gyerekek is már kérik rá, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

játék, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni. Nagyon érdekes, nagyon vagány, valamennyire cipővel kapcsolatos kérdések, de jó lesz! Ahogy ez is jó, Shakirától a Die Die az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

Rádió 1 bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Az okostelefon sokaknak az utolsó eszköz, amit elalvás előtt még kézbe vesznek, de a késő esti mobilozás bizonyítottan rontja az alvás minőségét. A kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését, így nehezebben alszunk el, felületesebb lesz az éjszakai pihenésünk. A folyamatos értesítések, a közösségi média görgetése pedig túlpörgeti az agyat, ami megnehezíti a kikapcsolódást. A tartósan kevés vagy rossz minőségű alvás csökkenti a koncentrációt, növeli a stresszt, és hosszú távon hozzájárulhat anyagcserebetegségek kialakulásához. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a lefekvés előtti képernyő használatot. Érdemes legalább 30-60 perccel előtte félretenni a telefont, és nyugodt tevékenységgel, például olvasással vagy halkzenével készülni az alvásra. Ha ez nem mindig kivitelezhető, kapcsoljuk be a kékfény szűrő módot, amely melegebb árnyalatúvá teszi a kijelző fényét. Jó megoldás a digitális takarodó bevezetése. Állítsunk be esti emlékeztetőt, ami jelzi, hogy ideje letenni a telefont. Ha ezekre figyelünk, az online kommunikációról sem kell teljesen lemondani, de a testünknek és az agyunknak megadjuk az esélyt a valódi pihenésre, ami elengedhetetlen a jó közérzethez és a másnapi teljesítőképességhez. De reggel is fontos a mértékletesség. Sokan az ébresztő megszólalása után azonnal a telefonért nyúlnak, elolvassák az értesítéseket, híreket, közösségi posztokat. Ez a gyakorlat azonban megzavarhatja a természetes ébredési folyamatot. Az agyunk reggel még az alvásból az ébrenlétbe való átmenet fázisában van, és ha ilyenkor hirtelen erős fény és információ özön éri, az stresszreakciót válthat ki. Ehelyett próbáljunk meg telefon nélkül ébredni, vagy legalább halasszuk el a képernyő használatot 20-30 perccel. Hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy fokozatosan ébredjen, nyújtózkodjunk, ígyunk egy pohár vizet, húzzuk el a függönyt, és engedjük be a természetes fényt. Így a nap első órái nem a rohanásról és a stresszről, hanem a feltöltődésről és a fókusz megteremtéséről szólhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermely.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 11 perc járunk 5 óra után, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, szeptember 13-a van, a Kornéloka névnapa, sok-sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig nem sokára jön a rádió egy DJ Jamina, Tóvaj Renivel és a Field of Fire-rel, előtte viszont Lady Gagát hozom, ez az Abrakadabra. Szép reggelt! Hey,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem túlzás azt mondani, hogy egy ország találgatja, hogy mit rejt a Rádió egy konténer. Tavaly azt gondolom összességében mindenkinek leesett az áll, amikor meglátta és meghallotta, hogy teljes egészében mi minden van, és mi minden fér bele ebbe a konténerbe. Idén valami hasonló lesz, és idén is egy valaki nyerheti meg, ahhoz viszont, hogy közte lehessünk elvben a nyerteseknek, szereznünk kell egy kulcsot, mert hogy valamelyik kulcs nyitni fogja a konténer ajtót, ezt pedig adásban is be lehet zsebelni, viszont be lehet zsebelni akár hétfőn is a Corvin Plaza előtt, mert hogy ott is ott vár majd mindenki 10 órától egy csomó extra kulcsal. Én meg Accentet hozom most, Szerával, Misa Millerrel, ez a Don't Leave It a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely a hétvége ilyen lájtos őszi-esben folytatódik, kb. Úgy, mint tegnap, ilyen 22 fokos napi csúcs, elvileg elszórtam még akár napsütés is lehet, ami szerintem jó hír. Az igazi mai slágerek között pedig David Guettával készülök, Kim Petrasszal, ez a When We Were Young. Amit pár percen belül a hírek után indítok is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nem várt helyen okoz egyre nagyobb problémát a mesterséges intelligencia. Nemrég a Bitport beszámolt róla, hogy a Wikipédia szerkesztőinek kellett megállt parancsolniuk az AI által generált tartalmaknak. Az eset jól példázza, milyen kihívásokkal néz szembe az online tudástár. Tavaly ősszel indult el a Wiki projekt AI Cleanup nevű kezdeményezés, amelynek célja az MI által készített hiteles forrás nélküli szövegek kiszűrése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy elleneznék a nyelvi modellek használatát, csupán a pontatlan, úgynevezett hallucinált tartalmak elterjedését kívánják visszaszorítani. Előfordult, hogy a Google is terjesztett hasonló problémás szövegeket, amelyek nonsens javaslatokat tettek, például, hogy együnk követ vagy ragasztót. A Wikipédia vezetőinek eredeti terve az volt, hogy az MI segítségével automatikus összefoglalókat készítsenek, amelyek könnyebbé teszik a cikkek értelmezését, megfelelő szerkesztői ellenőrzéssel és egyértelmű jelöléssel. Egy próbaverzió már elérhetővé vált böngésző bővítményként, és a teljes bevezetést most júniusra tervezték, ám a szerkesztői közösség ellenállása miatt ezt a projektet hamar felfüggesztették. Az MI-vel generált tartalmak elleni fellépés fontos kérdéseket vet fel, miként tudjuk biztosítani az online tudás hitelességét. A Wikipédia közössége, amely több évtizednyi szerkesztői szabályozás eredménye, ma az önkéntességre épít. Épp ezért hangsúlyozzák, a jövőben nem indulhat el semmi a szerkesztők bevonása nélkül. Mindez rávilágít arra, hogy az MI használata az online enciklopédiában is potenciális forrása lehet félrevezető, nem ellenőrzött tartalmaknak. A megoldás átlátható közösségi ellenőrzésre épülő folyamat, ahol a mesterséges intelligencia csak támogat, de nem dönt. Ezek a lépések elengedhetetlenek az internetes tudástár megbízhatóságának és integritásának megőrzéséhez a digitális korszakban, vallják a Wikipédia szerkesztői.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól ma még nem jönnek Balázsék, de 8-tól igen, a Balázsék Weekenddel. Jövő héten, hétfőn, vagyis hát ez igazából már holnap reggel. Szóval, hogy akkor viszont jönnek, és hozzák a vadiú játékot. Ez lesz Balázsék őrült cipős kvíze, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni. És nem mellesleg, jövő héten is lesz live mix, amiben rendszeresen szerepel Regán Lili is. Tőle indítom már is az újdonságot, ez a Hia Mi itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy most ilyen kis lágyan kezdjük a reggelt. Alex Warren, Ordinary, tökéletes dal arra, hogy kávézzunk, ébredezzünk, aztán viszont aki egy picit lendületesebben arra vágyik, de annak is jó hírem van, mert hogy mindjárt hozom két ót is a Turn the Lights Off-fal, itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

ez Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Cyril, akinek nyáron volt a lagzia is. Azt nagyon bírom, hogy három poszt van nála kiemelve még mind a mai napig Instán. Az egyik az az, amikor Wiz Khalifával egy picit jammelgetnek, a másik az észak-amerikai turnéjáról, a harmadik pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválról májusban, mert hogy annyira jól érezte magát ő is, meg hozzáteszem mi is a szettje alatt. Na ez meg az egyik legnagyobb kedvencünk tőle. Az igazi mai slágerek között Cyril és a Stumbling In a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és érkezik az MTV VMA idén is, a Video Music Awards szeptember 27-én, aminek kiderült, hogy ki lesz a házigazdája. 2026-ban Snoop Dogg. Na, most pedig egy olyan előadó, aki ezt a díjat többször megnyerte. Kevin Harris, John Newman-nel jön az igazi mai sláger, a Blame, amit már is indítok.

mit gondolják. Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a kulcsvadászat pedig folytatódik itt a Rádió 1-en, megint szereztük egy konténert, és ha már van konténerünk, gondoltuk megtöltjük ajándékokkal. Tel is tele! Egy hallgató pedig, aki ki fogja tudni nyitni a konténert, az összeset megnyeri. Na, szóval még lehet gyűjteni a kulcsokat, megéri, és hétfőn még akár extra kulcsokhoz is jutunk, hiszen Ati is megy a Corvin Plázához 10 óra után, és ott lesz nála néhány extra kulcs, amit be lehet zsebelni. Én meg közben hozom az igazi mai slágereket, most Tolytól és David Puentes-től, ez a Golden Summer, szép reggelt, jó hétvégét!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra előtt járunk, már csak 1 óra is jönnek Balázsék is, 8-tól a Balázsék Weekenden, viszont a következő órát arra gondoltam, hogy a nyár egyik legnagyobb kedvencével indítom, hát elég őszies már a hétvégénk, az első ilyen őszies hangulatú hétvége, de jól fog esni, Alex Kenji és a Bambolé! Pár perc és ezzel folytatom a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: nem segítség. Ne takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Én pedig egy óriási kedvencet választottam mindjárt Alex Kenji után. A Bambolét Benson Boone követi, aki óriási hullámvasúton ment keresztül az életében. Tényleg az utóbbi időben volt minden, még olyan időszaka is volt, amikor nem volt hol laknia. Hát most meg a fél világ az ő zenét hallgatja. Ez a Beautiful Things tőle.

These beautiful things that I... Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten, vagyis hát igazából az már holnap, jön Balázsék új játéka, az őrült cipős kvíz, amivel akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni naponta. Vannak mentővek, lesznek segítségek, csak hát picit sokba kerül, mert hogy segítségenként 25 000 forintot bukunk a nyereményből, szóval megéri képben lenni, nagyon vagány kérdések cipővel, lábmérettel, ehhez hasonlókkal, és hát magával a játékkal, holnap Balázséktól. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Running itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a friss infók szerint pedig idézőjelben poloskák keresztanyja lett Taylor Swift. Ugyanis négy újonnan azonosított rovarfaj kapott olyan nevet, ami az énekesnőhöz vagy az albumaihoz dalcímeihez kapcsolódik. A Rádió 1.hu-n egyébként írunk még erről. Én viszont hozom már is az igazi mai slágerét, Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

1, a legnagyobb kedvencek változatosan pörögnek, Calvin Harris és Rihanna után jön már is Shakira, és egy olyan dal, ami ezt a nyarat abszolút leuralta, hát kezdve ugye a foci VB-vel, a Die Die, amit indítok, most és pár perc, és nyomasztó Balázsék jönnek a Balázsék Weekend, de Király Tamást hallottátok, további jó hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-je.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben,

0: legerősebb. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Mi van ezzel a nagyon szeretem agrál- és élelmiszergazdasági felelős minisztérium bejegyzése? Nem tudom, hogy olvastátok-e. Két magyar lipicai ló ügye. Hát ez a visszakért vagy vissza nem kért ajándékok története zseniális.
2: De mi volt a lóval?
1: Ugye a lóval az volt, hogy az angol királytól ők elvileg az agrár- és élelmiszergazdasági felelős minisztérium visszakért két lipicai lovat, amit pár éve adtak ajándékba kölcsön. Tehát ez már így önmagában nagyon fura, hogy ajándékba adom, de kölcsön adom, de hogy adom, mint adom. És ők most kitettek egy posztot, és arról szól a poszt, hogy az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni a harmadik Károly brit király udvarában található két magyar lipicai lovat. Oh. Ez nem igaz. A lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a királyi családhoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte. A levél pontatlanul fogalmazott. Ojjaj. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelműen tettük. Nem akarjuk hazahozni a lovakat. Hogy kell ezt elképzelni valójában? Vizsgáljuk meg!
3: Nelson és Iveco,
1: ami egy kamion is egyben, így van.
3: Igen. A Nelsont azt még értem, ugye? A angol viszonylatban is, de az Iveco nevet nem, de ezen ne akadjunk meg. Tehát küldesz két lovat
1: ajándékba,
3: ez egy kölcsönadási szerződés, tehát ők ugye szolgálatba állnak a brit királyi hadseregnél, vagy nem tudom hol, de tulajdonképpen akkor az a mi lovunk.
1: Igen,
3: ugye?
1: Az a mi lovunk, amit megpróbálunk visszakérni.
3: De nem akarjuk visszakérni, elírtunk valamit.
2: Most értelmeztem ezt a szöveget, amíg ti beszélgettetek itt. Az a helyzet, hogy ők kölcsönadták ugye a lovat, és hogy úgy akarják kölcsönkérni, hogy nem is akarják kölcsönkérni, mert azt akarják, hogy a magyar lipicai tenyésztés és a magyar-brit kapcsolatok nagykövetei legyenek. Tehát ez annyit jelent, hogy ki akarnak vinni néhány kis kancát oda, hogy...
1: Hogy szaporodjanak a lovat.
3: Jó, de a kérdés, hogy mit írsz? Amit félre lehet úgy érteni, hogy kérem vissza a lovat.
2: Dear Lord, I hope this letter finds you well.
1: Please,
2: can I get my...
1: My horse is back. Can I get my horse is

0: Igen. Tehát megírom neki, hogy kölcsön kérem. Majd ezek így lihegnek, nem adják, nem adjuk oda, majd szólunk, írunk egy másik levelet, ahol tisztázzuk mi az ért. Mi nem is kértük vissza, csak rosszul írtunk valamit félreérthetően a levélben. Érted? Félreérthetően, pontatlanul fogalmaztunk. Nem visszakérjük.
1: Ez olyan, mint a same in English.
0: Same in English, igen,
2: dear nagyjából. Charles.
0: Dear Charles, please give me the horses back. Oh no.
2: I attached a photo of my wife. No, this is a horse. Yes.
0: Very nice horses.
2: I hope Camilla is well. Yes. Please send back horse. Igen.
0: Majd megírjuk, hogy várj, tisztázzuk a dolgot. Nem kérjük vissza a lovakat, csak pontatlanul fogalmazunk. Oké, mondd meg nekem, ha add ide, add vissza, és a pontatlanul fogalmazok, mi az eredeti? Már... Meglátogatnánk őket? Lovagolnánk egyet rajtuk? Szeretnénk, hogy újra a magyar istálókat gazdagítsa? Hol van az ad vissza pontatlan fogalmazása ahhoz képest, hogy azt mondod, hogy pontatlanul fogalmaztunk. Akarjuk visszakérni.
2: Ezt jól megfogalmaztam. Ezt mondhatták, hogy szeretnék, biztos nagyon ilyen fennkölten fogalmaztak, és azt mondták, szeretnénk, ha újra felvilágoztatnánk a magyar lóudvarokat is ezekkel a nagyszerű paripákkal, és arra visszajöttek, hogy hát akkor küldjük.
0: Akkor küldjük. És aztán nem küldjük.
2: De nem úgy akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy a ti udvarotok legyen magyar.
0: Igen, akkor mi megyünk oda, nem jöjj, ne gyertek ide. De adjátok vissza lovat, nem adjuk vissza lovat. Egyébként szemét dolog, hogy nem adják vissza lovakat. Azért azok a mi lopaink, azok lipicai lovak, ugye? Bár a lipicai származás az egyébként nem magyar, ugye? Tehát a lipicai lovak nem Magyarországról származás. De nem is ez a lényeg, de hogy akkor most mi történik ebben az abszurd dologban? Egyébként ajándékot visszakérni, az nem annyira
2: nem működik. Elegáns. De ilyenkor leírod magadba a veszteséget, és továbbálsz. Nem próbálsz nem visszaszerezni valamit, nem?
0: Give me my horses back. No. Yes. No. Yes. No. Thank you.
2: És a végre, maybe.
0: Maybe. Igen. Vagy inkább az egészet felejtsétek el. Majd ment a másik levél, amiben leírják, hogy pontatlanul fogalmazunk, nem kérjük a lovakat?
1: Az irodalmi angol megfogalmazással lehetett baj? Tehát a fordító hibázott?
2: Igen.
0: Azért ez átmegy egy-két kézen, igen, ez a levél.
2: Hát figyelj, én nem tudom, szerintem az lehetett, hogy ők azt gondolták, hogy a ChatGPT segítsége pontosan elég lesz ez a levélhez, és nem fizettek az irodalmi fordítója, és utána kiderült, hogy ez butaság volt. Uh-huh. Én erre tippelek.
0: Ők azt mondják, nem azt írták, hogy vissza akarjuk kapni, csak a kölcsönszerződést szeretnék felbontani.
1: Hát de az ugyanaz. Hát ha én már nem akarom neked kölcsön adni, az azt jelenti, hogy ad vissza. Jó. Tehát kölcsön adtam a Zsülnek egy telefontöltőt.
0: De szeretném felmondani a kölcsönadási szerződést.
1: És az azt jelenti, hogy adja vissza.
0: Tartsd meg a lovakat, csak ne legyen kölcsönadási szerződés. Az ugye elég értelmetlen. Oké, mit tudunk felajánlani cserébe? Mit tudunk adják vissza a lovainkat?
1: Két puli kutyát.
0: Milyen olyan értékünk van? Mit tudunk? Mi hasonló két lipicai? Mi van, ami nekünk van és nekik nincs, hogy ez a két ló ez visszakerüljön? Mit tudunk nekik adni?
2: Hát vannak ugye pumik.
0: Pumik, pulik, igen. És pulik, a szokásos, igen, és a szokásos magyar állatok.
1: Jó. Azt azért nehéz lesz Vizsla. Beadni Károlynak, hogy volt két és fél méter magas lovad, most van térmagasságig két kutyád, de az nem ugyanaz.
0: Az nem ugyanaz, igen.
2: Vagy három vizsla, vagy hat vizslafül.
0: Igen. De van vizsla. Nagyon jó megfejtés, a lovak értékében CBA utalvány. Vásárolják le nálunk a lovakat, igen. Nem?
2: De.
0: Vásárolják le, vigyék el, tehát hogy adjunk neki két rackajukot. Tehát, hogy valamit azért mi is tudunk adni. Nem szép dolog az angoloktól, hogy
2: de
0: nem adják vissza ezeket a lovakat.
2: De van nekünk az a hátas lovunk, az M betűs, mi annak a neve? Amit...
0: Muraközi, marra gondolsz? Muraközi.
2: Muraközi, tessék. Azt
0: tudod, most... milyen...
1: Nem mutatna olyan szépen.
0: Rejtett tartalékaim vannak.
1: Mert az egy olyan nagyon erős ló. Az egy munkaló.
2: Igen. Munka, és akkor most akkor nem kell dolgozni Angliában, hogy mi van?
0: Azt mondja, hogy egy német Balázs két lóért, szerintem jó díj.
1: Ha a zebrák megvannak még,
0: ha egyébként még élek a zebrák, akkor simáj.
2: Hát most megnéztem a murakozit, hát ez nagyon cuki.
0: A murakozi lóak is iszonyatosan kedvesek.
1: Most ne kezd el, hogy neked kell legyen.
0: De ez a következő. Harmadik, hogy megtanulok lovagolni, a negyedik, hogy jövő héten kell egy ló.
2: Hát de hát én így nézek ki, így gondolok magamra, hogy ezt a murakozi állít a Google-ben. Nézd meg, mi? Vagy vaskos lábak, vaskos has.
0: Igen, viszonylag alacsony ló, nagyon széles a háta, az gyönyörű. Nem egy olyan magas ló, vannak magasabb lovak, igen. Tehát mondjuk egy holland fríz az jóval magasabb mondjuk, mint egy muraközi.
2: Nagyon lassan mozog. Nem szabad megijeszteni.
0: Írjatok már, drága hallgatók, volt-e veletek olyan eset, amikor valaki adott valamit, akár úgy, hogy kölcsön adta, de gyorsabban visszakérte, mint erre mi szállítottak, és nem pénz, vagy megbánta, hogy odaadta, és ajándékformájában visszakérte. Van ilyen, hogy valaki visszakér ajándékot? Van olyan, hogy figyelj, kölcsön adtam, odaadtam, nem akartam, add vissza. Hoztunk nektek valamit, szeretnénk visszakapni? Jönnek ilyen SMS-ek?
1: A válásnál ott biztos nagyon sok ilyen van.
0: Tehát például a válásnál szülinapi ajándékot visszakérsz?
1: Hány ilyet hallod? Nem hallottál még ilyet? De
0: mennyire piti?
1: Nagyon, nagyon.
0: Tehát váltok, nagyon. Volt egy ajándékod, te odaadtad neki, jó, ilyenek is jöhetnek, oké, férjek, feleségek, exek, nyugodtan.
1: De
0: volt,
1: az van sok.
0: Az van, tehát volt egy férjem, vett nekem egy kocsit, mi válunk, és jött az e-mail, vagy fölhívott, hogy add vissza az autót.
2: Kaphatok egy lovat?
0: Nem tudtam, hogy...
1: Igen, veszünk neki egy.
0: Kapsz egy lovat, de csak kölcsön. De csak kölcsön.
2: Olyan frizzt kérek, most megnéztem.
0: A holland frizzt nézed?
2: Igen, egy nagy frizurával.
0: Ami lovagoltam a Mosszantitben, az elején, az egy holland frizzló.
2: Komolyan?
0: Igen, az egy frizzló volt. Ez egy óriási nagy lovak.
2: Megfriz vagy sima?
0: Megfriz, és van egy pici csoki öntet. Így tudod. Tehát, hogy tulajdonképpen ajándékot nem kérsz vissza se. Nincs az az életkörülmény. Az adtam, azt rád költöttem, az a tiéd.
1: Vannak az érzésekben változások. Egy csomó, de még szerintem baráti sztorit
0: is. De akkor is az fenntartott egy köztünk lévő nexust, akkor abban a formában az ajándék volt. Ha nekünk megromlik a viszonyunk, vagy eltávolodunk, vagy elválunk, az akkor is akkor az akkori ajándékot jelentette.
1: Az akkori nexust jelentette. Ma meg már más a nexusunk. Ennyi. És add vissza.
0: Add vissza az ajándékot.
2: Tegyük, adok neked pénzt, Feri, mert szeretlek, és azt mondom, hogy ki kéne szeretni a szemöldöködet.
1: Szerintem,
2: itt van 1 millió forint.
1: Szerintem több helyen hibázik az állítás. Várjál.
2: És itt, hogy elmegyünk, és szabadságra rájövök, hogy nem is szeretlek igazán. Nem is írtál nekem semmilyen üzenetet.
1: De én közben kiszedettem 1 millióért a szemöldököt?
2: Igen, de bográcsosztál, és nem hívtál meg. Úgyhogy felbontom a kölcsönszerződésünket, és azt mondom neked, hogy Feri, nem vagy jó barátom, nem akarok a barátod, add vissza az 1 millió forintot, és nem érdekel.
1: De te kölcsön adtál nekem, nem
2: ajándékban, csak a lovasra.
1: Azt mondom, hogy tessék, ki van szedetve a szemöldököm 1 millióért, így már nem tudom visszaadni.
2: De már nem érdekel a szemöldököm, viszont az 1 millió forintom hiányzik a kasszából.
1: Hát így járták. Kicsim, ennyi. Akkor még szerettél, ide adtad, most
0: akkor vissza
1: nem
0: kell
1: adni.
0: Igen. Vagy nem kell visszaadni. Exem, amit kaptam tőle, fali képeket a falról a ruhák mellett. Érted? Tehát a képeket vitte el, úgyhogy ajándékba kapta.
2: De ez a legrosszabb fajta
0: visszavétel. Az mi egy fali képe? De ez mi ez? A bosszúról szól. Hát nem kell az a fali kép, az adtad ajándékba, karácsonyra, születésnapra, azt nem ad, nem kéred vissza.
2: Plusz, hogy ahányszor ránéz, még te fogsz eszébe jutni. Ez igazi fartövön rugásos önmagadnak.
0: Igen. NK ajándékok, támogatások, visszakéred?
2: Hát ez vissza.
1: Hát most kéregetik.
0: Azt mondja, hogy beköltöztük albérletbe, haveromnak volt egy felesleges mosógépe, nekem adta ingyen 3 hónapra, utána meg szólt, hogy ki tudnám-e fizetni a mosógépet, mert nem tudja kifizetni az autójának a szerelőjét.
1: Igen, megszorulsz, és akkor keresgélsz, hogy honnan tud egy kis pénzt beszedni.
0: Igen, tehát hogy körbenézed, kinél van kölcsön, jó, akkor add vissza, légy szíves, neked ugyan kölcsön, de akkor vedd már meg a mosógépet. Azért ez is egy szép fordítás.
2: Én megtaláltam a legdurvábbat, nem lesz durvább. A szüleim elváltak, apámtól kaptam 6 éves születésnapomra egy hifi tornyot, amit ő akkor már évek óta használt, majd 1 év múlva visszakérte.
1: Hogy hiányzik neki?
0: Hogy adott neki egy hifi tornyot?
2: 6 éves volt, a születésnapjára az saját, tehát neki a saját használt hifi tornyát.
0: Jézus Mária.
2: Ugye elváltak a szülei, és 1 év múlva visszakérte.
0: Jézus Mária. Na az milyen? Az milyen? Azért is vannak feketeövesek.
2: De ez nagyon sok szempontból terhelt szitu, nem? Hát
0: igen, ez egy nagyon, igen. Nagyon terhelt szituáció, igen.
1: Apáméktól kaptam egy robogót, amikor eladtam, hogy vegyek egy nagyobb motort, akkor apámék elkérték az ár felét, mert hát tőlük kaptam.
0: Micsoda? Tehát, hogy a szülei vettek neki egy robogót?
1: Igen, robogót, és akkor ugye levizsgázott. Nagyobb motor, akart egy nagyobb motort, eladta a robogót. És a papa mondta, hogy haló, azt én vettem neked ajándékba ugyan, de a fele pénz, az visszajár.
0: Ne csinálj!
1: Hát, szülőgyerek.
0: Milyen szülők? Milyen szülői kapcsolatok ezek? Tehát veszek egy ajándékot, majd amikor a gyerek tovább lépne ebből az ajándékból, akkor visszakérem a felét.
1: Igen, hogy ezt eladtad az ajándékot, a pénz fele az enyém.
2: Na, szép.
0: Jaj. Jogász szomszédom az ajándéknap vitorlát visszakérte, miután én már felszereltem a kertemben. Az milyen?
2: Ó, így kell feltenni? Jó, úgy jól néz ki.
0: Most, hogy feltetted, ez nagyon tetszik. Add már vissza. Figyelj, ehhez az embernek nem lenne pofa egyébként, nem? Hogy ezt így ebben a formában én megcsináltam.
2: Lehet, hogy ő értékesíti ezeket a napvitorlákat, és akkor csak azt akarta, hogy meglegyen a kialakítása, hogy utána vegye magadnak egyet.
0: Igen. A karácsonyi ajándékokat kérnek vissza, NASA ajándékba szülőktől, hétvégi telket, amit már mi műveltünk előtte. Egy nap olvasom a hirdetést, amen hirdetik a telket. Kérdemezem az apámat, mi az? Lerázott azzal, hogy szüksége van az árára, de később visszafizeti. 40 éve várom. Kaptunk nászajándékba egy telket, eladták a fejünk fölül, mert hogy kell nekik az ár. Tehát mennyire nem ugyanaz a spektrum, ahol mozgunk?
1: Megszorulsz,
0: milyen
1: az fontos.
0: Milyen durva családi kohéziók, együttállások vannak.
2: Ez amúgy a legrosszabb dolog, amikor valakinek éveken keresztül lebegtetnek valamit, tudod, hogy na, most ugye azért van ez, mert majd azt megkapod a végén. Most azért nem kapod, mert a végén megkapod, és amikor oda jutsz, hogy akkor megkapod, akkor elveszik.
0: Igen, de ráadásul nászajándékot, tudod, ami azért egy fontos nap, fontos ajándéka, szóval felfoghatatlan, hogy szülők hogy gondolkodnak. Férjem elvált tőle minden előzmény nélkül, el is költözött, semmit nem vitt magával, fél után felhívott, hogy a tárolóban lévő szerszámokat ő visszakérje, és azt az aranynyakláncot, amit tőlem kapott a 10. házassági évfordulónkra. Meglepett, de, vagy tőle kaptam, meglepett, de visszaadtam, majd néhány hete látom Instán posztolni az új barátnőjével, és a tőlem kapott aranynyaklánccal. Jön a férj, válik, visszakéri a nőtől a nyakláncot, és odaadja az újnőt.
2: Ne várja, új nőm van, hogy szeretnek a lányok aranyat.
0: Miben vannak emberek?
1: Milyen az arany, drága az arany? Kinek van aranya? A volt feleségemnek.
0: Igen. Miben vannak emberek? Miben vannak emberek?
2: A megbecsülésnek a legfelsőbb foka szerintem, amikor azt akarod, hogy azt az aranyakláncot, amit egyszerűen átadtál másiknak, azt a más nyakába is láthatod.
0: Igen, figyelj, itt a haladó anyus, nagyon szeretem. Anyustól kaptunk karácsonyra fritőzt. Amit addig ő használt.
1: Ja, tehát már használtam, kaptam.
0: Igen, már használtam. Aztán kb. Egy hónap múlva elvitte tőlünk, mert szerintem nem használtuk. Mi van? Bemegy az anyós a lakásba, és elviszi, vagy rámutatom. Jó, látom, Krisztikém, nem használjátok. Hát akkor ezt elvinném, mert tőlem kaptátok. Azt a mindenségét neki. Apám nagylelkűen vett a kisunokáknak csokit vagy bármit, amikor a gyerekek felbontották, követelte, hogy adjanak neki belőle, vagy bontsák fel, mert ő vette. Ha ajándékba adott 2000 forint zseppénzt, költség bármire, hónapokkal később visszakérte, amikor megszorult a gyerekektől. És az unokáktól. Megsértődött, amikor a 6-10 éves gyerekek közül egy sem fogadott el semmit a későbbiekben. Mi van? Amikor terhes voltam, egy barátnőmtől megkaptam olyan dolgokat, amire neki már nem volt szüksége, játékok, cumis üvegek, néhány ruha, pár hónappal később egy konfliktus követően mindent visszakövetelt rajtam. Ráadásul postán. Jézusom!
2: A baba gyerek, nem vagyunk elég haladók, bizony. Utánvét nélkül küld el.
0: Igen, nem vagyunk eléggé haladók. Kolléganőm gyerekei kaptak a szomszédból egy orgonát, mondván, hogy próbálják ki, lehet nem működik, baj van a kábellel, talán kell az új. Kipróbálták, működött. Mikor hallotta a szomszéd, hogy működik...
1: Ott állt az ajtó mögött, jó szól.
0: Jó szól, halló. Három nap múlva megjelent, és visszakérte az ő gyerekének. De linket küldte nekünk.
1: Itt az idő, hogy tanuljál, ha a vége ennek az egésznek, amit itt most csinálunk, azt egyszer csak azt mondod, hogy hány évig hozattam nektek a reggelit.
0: Igen, szeretném, ha visszaadnátok a rántottákat.
1: A rántottákat. Most elegáns akkor, Feri, lenne. 5 évig minden reggel itt van az ajtóm előtt valami.
0: Egyébként ez egy jó kérdés az Agrárius Élelmiszeripari Felelősségi Miniszterén, hogy minek kell a ló nekik, mit kezdenek vele? Ez egy jó kérdés, ez az egész lógét nem fog kiderülni. Nem tudjuk valójában, hogy a lógét nem tudjuk, hogy valójában mi történik.
2: De és nem lehet, hogy csak azt szerették volna, hogy kifizessék?
0: Na, valószínűleg az lett volna, hogy vagy fizessetek, vagy...
2: Nem kérjük vissza a lovat, csak utaljátok már hát 1 milliárd fontot.
0: Igen.
1: Lehet, hogy fedeztetni akarjuk őket, tenyészteni, nem?
2: De most már nem öregek ezek a lovak, ilyesmi?
1: Hát nem tudom, hogy meddig jó egy ló erre.
0: Na igen.
2: Hát, hogy örökké.
1: Plusz az Iveco névből én még nem jöttem rá, hogy lány vagy fiú.
2: Iveco? Ez a neve, vagy Iveco?
1: Az egyiknek, a másik Nelson.
2: Nem úgy kellett volna, hogy CBA?
0: Igen. Barátnőm adott kocsira téli gumit, amikor összevesztünk, egy hónap múlva kérte vissza, egy óra múlva legyen ott.
2: Keresztapám 2008-ban a ballagásomra vett nekem egy aranynyakláncot. Most 2026-ban elővette a pénztárcájából a blokkot, és megjegyezte, hogy nem látja, hogy hordanám, ezért adja vissza.
0: Ne csináld, mi a két dátum, 2008
2: és 2026.
0: 2026. Azt a mindenit.
2: Hát 36 éves ember elé odállt, és azt mondta, hogy nem látom a nyakadban a nyakláncot.
0: Én is rágondoltam.
2: Hol, megjött?
0: Meg.
2: Igen, ő az. Ez egyetlen ember. Igen, ez így van.
1: Ilyen.
0: Én ezt megkérdezem tőle.
1: Ilyen.
2: De igen. Ő ilyen.
0: Most fölhívom. Péter, szia! Játszol? Most a nemzetiben vagy? Bocsánat, próbálsz. Melyik darab? Igen? Nem tudom én se ezt elképzelni.
2: De én ezt látom. És
1: hát
2: azt
1: akkor
2: is
1: vagy
2: látom.
1: Mi ismerjük, félre vagy te.
0: Én találkozom vele, én
2: vagy
0: ezt
2: én
0: ezt Norbi, megkérdezem.
2: Vagy én és Norbi, vagy te is Balázs. Ugye?
0: Én ezt megkérdezem. És itt van egy nagyon kedves a végére, csak így lezárásképpen Gabi küldte, csak egy sorban leírta, hogy mi van. A 18. születésnapomra kaptam pénzt. Majd másnap kölcsönkérték a szüleim, amit azóta se láttam. Na mindegy, szép napot, Gabi.

0: szakértők által próbáltuk itt körbejárni az európai meg a kínai autógyártás gyerekek, ez mindig egy barom izgalmas dolog, hogy valójában mi történik Kínában, ami megrogyasztotta itt az európaiakat, a Volkswagen koncert, és hát minden eladást a prémium autók kapcsán, és most már egyre inkább szaporodnak azok a hírek, hogy ugye bezárhatnak magyarországi autógyárak is, és ennek az előszeleként a győri autóipari gyár ugye rengeteg embert küld az utcára, és be is zártak, ami nagyjából 400 embert hát küldenek el, ez az a VKV Hungária Kft. Ez ugye nem a nagy győri Audi gyár, tehát nem erről van szó, de elindult valamiféle olyan leépítés, ami azért dermesztő hat, és ugye itt szakértőkkel próbáltuk mi már boncolni, hogy mi történik Kínában, hogy megértsük a folyamatokat, mit rontottak el Európában, szóba kerülhet-e esetleg, hogy a magyar gazdaság egyik nagy motorja, a győri Audi gyár is bezárásra kerül, mert hogy a Volkswagen koncern is leépít, és most megérkezett ennek úgymond az előszele, ahol még csak egy kisebb gyár zár be, de már most 500 ember az utcára kerül. És azt próbáljuk majd Várkonyi Gáborra, autópénzügyi szakértővel itt kibogozni, hogy mi a fene történik megint, amiért nem tud lábra állni az európai autógyártás, elképesztő a kínai autók térhódítása Európában, elképesztő a rendelések és a volumenek visszaesése, amivel a kínaiak európai autóba akarnak ülni. Baromi érdekes, hogy 15 éve ez még mennyire nagy dolog volt, de most már inkább a saját gyártásúakat részesítik előnyben. Nem lett, nem menő már gyerekek, se a Merci, se az Audi, se a Volkswagen, leginkább Kínában. Nem, nincs eladás, nincs volumen, csökkennek a megrendelések, és hát nagy átszervezések vannak itt a német anyacég által.
1: Na, nem a nem menőség, ez így nem jó, ez szerintem tök egyszerű gazdaság. Még most bemész egy Merci szalomba, nem nagyon voltam az utóbbi időben, de szerintem 20 alatt kevés autó.
0: Gazdasági soka is van, presztízsveszteség is van.
1: Hát, és bemész egy kínaiba, és 10-től találsz elfogadható minőséget. A győri beszállítógyár az pontosan ennek esett áldozatul, ugye, hogy ők nem csak egy koncernnek dolgoztak, hanem soknak, mindenhonnan kicsit kevesebb megrendelés, ott a vége. De hát az Audi az most 4 gyár bezárását már biztos, hogy az 60 ezer ember Európában.
0: 4 gyár, ugye ez a Volkswagen koncern, ugye, 4 gyár bezárása, és itt viszont, ami egészen megdöbbentő, hogy felmerült a komplett győri Audi gyárnak a bezárása is. Ez még nem tény, ez nem dőlt el, de felkerült Magyarország is a térképre, hogy olyan szintű a leépítés, és olyan szintű a megrendelés csökkenés, hogy egész egyszerűen át kell szervezni a termelést, és lehet, hogy ez érinti a magyar autógyártást is. Na most itt még csak ugye ilyen, azt hiszem talán ilyen kiegészítő elemeket gyártottak, de minden esetre azért ez is dermesztő, hogy a magyar gazdaság egy mozgatórugója, az autógyártás kerülhet akár úgy padlóra, hogy embereket küldenek el. A Mercedes egyébként Kínában 28%-ot esett vissza az első fél évben, az Audi 19%-ot, és hát a prémium gyártók helyzete a második negyed évben, a 2025-ös évben 41%-os visszaesés, gyerekek. Egész egyszerűen elképesztő a kínaiak térhódítása. És Gáborra mindjárt megpróbáljuk, most rövidebben nem hívtuk be a stúdióban, csak így egy rövid interjúban kibogózni. Mi lehet ennek az oka, és van ebből visszafordulás? Magához tud-e térni egy ekkora koncern, mint a Volkswagen koncern, vagy tényleg az lesz, hogy folyamatos leépítések, és akár a győri nagy Audi gyár bezárása, ami azért viszont rengeteg ember.
1: Hát
0: és
1: az egész magyar gazdaság.
0: Az egész magyar gazdaság megérinti. Igen, itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
2: Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
0: Hello. Na, ugye veled már többször boncolgattuk ezt a hírt, magát megpróbáltuk itt lefesteni a kínai termelést, a kínai autókat, a Volkswagen koncern helyzetét, de hát ez mindenképpen rossz hír, ugye? Ez már lehet egy előszele egy komolyabb leépítésnek, akár Magyarországon, szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyelőre többé-kevésbé biztonságba tudhatjuk magunkat. Az Audi gyárral kapcsolatos, a győri Audi gyárral kapcsolatos híresztelések, azok szerintem azért inkább a spekuláció per kacsa, per komolyan vehetetlen kategóriába tartoznak. Egyébként itt ajánlom figyelmetekbe az interjúmat a győri Audinak a vezérigazgatójával, egy pár héttel ezelőtt jött ez ki, ezt a témát is viszonylag hosszan érintettük. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából most, ebben a pillanatban, 2026-ban autóipari értelemben nem kell tartani nagy leépítésektől, vagy komolyabb megrázkódtatásoktól, de ez természetesen, hogyha így megy tovább az európai autóiparnak a helyzete, ahogy most látjuk, hogy ilyen irányokba megy tovább, akkor nem fog minket sem érintetlenül hagyni. Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, Aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás az most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, vagy egy ördög falra festése, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, független attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, vagy sem, nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Egy kicsi kontextust még hadd adjak a felvezetőben említett számokhoz Kína kapcsán. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20 százalékos csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve, és ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött. Tehát az látszik, hogy amit Kína túlkapacitásokban felépített, és amivel nem tud mit kezdeni a saját piacán, mert egyszerűen túl sok a szereplő, azt nagyon durva szubvenciókkal tolja szét a világba mindenfelé, és aki védekezik ellene, az meg tudja úszni ideig, óráig, aki nem védekezik ellene, az pedig ezt a dömpinget, ezt a gőzhengert, ezt nem tudja megállítani.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, az elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
2: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez teljesen... szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valami fajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe, akik aztán hosszú távon, hogyha nem tesz valamit a nyugati vezetés ezzel kapcsolatosan, dominálni fogják a világpiacokat. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
0: És az az 5 az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket, vagy letérte? Tehát, vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát az tolom, a nagy 5 európai letérdel, náluk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
2: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig pontosan ugyanez.
0: De ez kicsit ilyen temus politika is egyébként, nem? Hogy ráöntöm a piacra, ami kell és rendelitek, abból gyártok még többet, ami elvérzik, abból nem csinálom, de közben viszont az európai gyártók azok egész egyszerűen nem bírják és letérdelnek.
2: Hát így van, ugyanis csak egy egyszerű megdöbbentő számot hadd mondjak nektek. Az többé-kevésbé elfogadott dolog, hogy a mérnöki munkaóráknak nagyjából 20%-a, 20-25%-a az itt Európában arra megy el, hogy a compliance kérdésekkel foglalkozzanak az autógyártói fejlesztési kapacitáson dolgozó mérnökök. Tehát nem azzal, hogy innováció, nem azzal, hogy hatékonyabb legyen, nem, tehát ezekkel is természetesen, de mondjuk minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon a szabályoknak meg tudja feleltetni magát. Ez egyrészt nem túl hatékony, másrészt szerintem ez így, hogyha ennek nem parancsolunk valamilyen megállt, akkor ez így nem folytatható.
1: Na de várja, a kínai autók azok nem felelnek meg ezeknek? Akkor hogy lehet forgalmazni őket itthon?
2: Nagyon-nagyon jó kérdés. A kínai autógyártók esetében ugye a többsége az azért alapvetően valamilyen valamilyen New Energy Vehicle kategória, amire ezek a dolgok úgy általánosságban egy kicsit kevésbé igazak. Tehát a CO2 kibocsátás kapcsán vannak a legkeményebb terhek és legbonyolultabb szabályozások, és hogyha egy plug-in hibrid vagy egy elektromos autót árulsz, akkor ez téged egy kicsit kevésbé
0: érint. Szenzációs. Az európai modell tehát azt mondja tulajdonképpen, mi felállítottuk a saját szabályrendszerünket, a belső égésű motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
2: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinggal, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért innen általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
0: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen pontosan. Ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét pontosan. Is adunk neki, meg a szabályokat tökölőjük magunkat.
1: Hát saját sírodatásod gyakorlatilag.
0: Jó. Igen. De hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
2: Nem kell már 10 év, Balázs.
0: Nem kell 10 év.
2: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor el fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
1: És az mondjuk, hát nem azt mondom, hogy megoldás, mert ez rossz szó, hogy ezen bezárt gyárakat, vagy a jövőben bezárandó gyárakat Kína veszi meg, és ők kezdenek benne gyártani?
2: Ez alapvetően azért nem megoldás, mert az értékteremtő tevékenysége az autóiparnak az mégiscsak az, amikor
1: Európa.
2: Egy sűrűn szőtt beszállítói háló, mint amilyen például a Győr és környékén lévő termelési egységek, amelyek részben ugye az Audi-ra kapcsolódtak rá, tehát egy ilyen sűrűn szőtt beszállítói háló, és az itt képzett mérnöki többletérték az, amiből igazából megélünk. Az úgynevezett CKD típusú gyártások, tehát ez a completely knockdown, ez azt jelenti, amit mondjuk Szent Gotthárdban csináltak nálunk a rendszerváltás után, hogy ez, ami a magyar folklórban megmaradt, mint összeszerelő üzem, hogy értsétek, ez, amikor minden értékes dolgot valahonnan idehoznak, és akkor itt adózási vagy vámkikerülési szempontból összerakják. De ott semmi érték nem képződik, ott annyi történik, hogy marha drága és bonyolult alkatrészek, amiket máshol csináltak és máshol járult hozzá egy nemzetgazdaság teljesítményéhez, azt itt szorgos kezek egy csarnokban összerakják. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de még csak megélni sem.
0: Hát nem beszélve arról, itt most már azért 15-20 millió olyan kínai autókat lát, olyan felszereltséggel, nyilván a minőségét azért az ember nem tudja egy ellenőrizni. Nekem most már van egy-két ismerősök barát, aki így kacérkodik, és mutattak egy-két autót, hogy felfoghatatlan, hogy hova jutottak el itt 5-10 év alatt. Minőségben, árban, és az hogy tartják közben ilyen olcsón, én nem tudom ez nekik hogy jön ki, de hogy az ember tényleg elgondolkozik idő után, hogy ugyanaz a fele annyi pénzért kapok egy olyan felszereltségű autót, hogy milyen minőségben ez egy nagy kérdés, de hát fele annyiba kerül.
2: Picit árnyalnám. Az a fele annyiba kerül, azért ez így nem igaz, sőt, nekem igazából az az érdekes, látva a piaci mozgásokat egész Európában, hogy az a fele, az legjobb esetben inkább 20-25%, hogyha tényleg almát almával hasonlítunk össze. Technológiai szempontból nagyon sok mindenben tényleg nagyon érdekes dolgokat csinálnak, meg nagyon tele vannak rakva az autók, tehát hogy ez az Európára jellemző csomagokban összerakjuk az autót, és akkor még milliókat elköltünk arra, hogy jól felszerelt legyen, ez kevésbé igaz a kínai autókra. Ugyanakkor egy csomó mindenben, ami a klasszikus autózást jelenti, még mindig, és szerintem örökre az lesz a helyzet, hogy kevésbé kifinomult technológiát adnak, mert egyszerűen számukra ez kevésbé érdekes.
1: Csak tehát már egy kínai... nem fog kelleni a klasszikus gyerekek. Azt értsük, hogy a most 20 évesek szarnak bele, hogy mi, érted?
0: Igen.
1: Neki
0: azt
1: az olcsóbban. Igen, olcsó legyen benne internet, legyen benne minden. Érted? Ez már nem érdekli, hogy van egy csillag az elején. Hát szarik rá.
2: Igen, ez abszolút így van, tehát a klasszikus értékek, amiket az autózásban rajongásig tudott szeretni sok-sok generáció, mondjuk ugye háború óta, ez lesz kinyírva egyébként többek között azzal, hogy addig szabályozod ezeket a dolgokat, addig idegesít az autó, hogy lemondasz a vezetés élményéről. Tehát amikor ma beülsz egy új autóba, és 72 dolog csipog azért, hogy te még véletlenül se érezd jól magad az autóban, akkor idő után azt fogod mondani, hogy tudod mit? Bocsánat, leszarom az egészet, akkor legyen az olcsó, mert így is, meg úgy is szétterrorizálnak az úton, akkor legyen az, amelyikben kényelmesen eltespedek, és megyek tempomat 50-nel.
0: Érdekes tendencia. Gábor, egyszer meghívunk, hogy beszéljünk erről megint hosszabban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinkban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. Ne takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk! A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
2: Kicsit komolyabb témába megyünk bele, csak pár mondattal felvezetjük. Nagyon sokakat érinthet, vannak benne, voltak benne. Szűcs Judit nyilatkozata alapján, aki elmondta, hogy a rendőrséghez fordul 16 évig tartó, anyagilag kizsigerelő, fizikailag, lelkileg bántó kapcsolatból jött most ő 16 év után, rengeteg pénzébe került, anyagilag meghurcolták, elszigetelték a barátaitól, és nem is magát Judit esetét akarjuk boncolgatni, hanem inkább ennek az egésznek a dinamikáját, hogy valaki miért marad benne, hogy lehet ebből kimászni, milyen megoldási lehetőségek vannak, rengeteg nő érintett, rengeteg pasi is érintett lehet ebben, és arra gondoltunk, hogy azért ennek szentelünk egy 20 percet, mert hogy a bántalmazásod ne csak fizikai bántalmazást értsetek, ebben van lelki bántalmazás, ebben van elszigetelés, ebben van anyagi vonzata, amikor kizsigerelnek, és minden pénzettől megfogalmaznak. Tehát a bántalmazásnak azért egy nagyon széles szabályrendszere van, ha lehet így mondani, nem csak az, hogy én kezet emelek valakire, és bántom az a lelkitől a fizikailig nagyon sokféleképpen terjedhet.
3: Sőt, azt mondják, hogy akik ebben elszenvedői voltak ennek, hogy a lelki az sokkal rosszabb tud lenni, mint a fizikai. Tehát a fizikait se lehet fölmenteni semmivel, de hogy a lelki terror, a lelki bántalmazás az sokkal szörnyű.
2: Igen, mégis azt olvasod, hogy 16 éve, ennek is van egy dinamikája, hogy az emberek nem lépnek ki, nem mernek, félnek, összeomlik az önértékelésük, honnan indul, milyen nők és férfiak vonzzák be a bántalmazót, és hogy gyorsan adjunk valami megoldást, mi a kilépési pont, miért várják meg legtöbben a 150. csodát, hogy talán megváltozik, talán más lesz, és aztán végül miért lépnek ki. Ugye itt Judit mondta el, hogy 16 év után döntött úgy, hogy legyen vége. Nem teregetett ki semmit egyébként a kapcsolatáról, konkrétumokat, de nagyon sok az borzasztó dolog történt, molesztálás, abúzus, anyagi megkárosítás, szóval tényleg nagyon durva dolgok. És erre gondoltunk, hogy azért ebben sokan érintettek lehetnek, talán ad egy-két mentő mondatot, meg megoldó képletet nőknek leginkább, de férfiaknak is, akik hasonló kapcsolatban vannak. Itt van velünk Almási Kitti. Hello Kitti, jó reggel! Ciao,
4: Hello,
3: szia!
2: Köszönjük, hogy itt vagy. Erről te gondolom, hogy sokat tart az előadás. Ugye azért ez egy ilyen sajnos nagyon kelendő topik, hogy kapcsolaton belüli erőszak, bántalmazás.
4: Előadásokat talán kevésbé, de terápiás folyamatokban jön elő nagyon gyakran, és azért nagyon nehéz ez a téma, mert itthon azért egy elég vegyes megítélést kapnak azok az emberek, akik ezzel küzdenek. Szóval még az előadások kapcsán is, hogyha egy ilyen elhangzik, akkor ugye nagyon gyakran találkozunk, nem csak én, hanem más kollégák is, mondjuk az áldozathibáztatással, tehát azzal, hogy ezért nagyon nagy a hajlandóság arra, hogy rögtön azt kapirgálják az emberek, hogy ugye valaki miért ment oda valahova, vagy miért maradott valahol, szóval, hogy azért ez egy nagyon hosszú folyamat, ami előttünk áll még szerintem, hogy tényleg rálátása legyen az embereknek erre, hogy ez hogy alakul ki valójában, miért nehéz ebből kilépni, hogy kerül bele valaki.
5: Meg azért az embereknek ez a megküzdése ezzel, nem? Tehát, hogy hallanak egy szörnyű történetet, ami tényleg megviseli őket, és akkor nem akarják elhinni, hogy ez akárkivel megtörténhet, hanem próbálják magukat eltávolítani, és akkor azt mondják, hogy jó, hát ez csak azokkal történik meg, akik így és így és így követnek el hibákat, és hát ez ugye velem nem történhet meg. De ez egyáltalán nem igaz, ez csak egy ilyen kollektív megküzdés lett sajnos az elmúlt években.
4: Ez is benne lehet, a másik szerintem, ami még szintén eléggé gyakori, hogy ugye ebben az esetben, ha azt mondom, hogy ő a hibás, mert ő ment oda, vagy ő maradt benne, akkor nem kell empátiát gyakorolnom. Tehát az emberek, én erről viszont beszéltem és írtam is többet, hogy olyan, mintha itthon így kiürült volna az empátiás kapacitás bugyrunk, tehát annyira elfogyott az emberekből ez a fajta tartalék, hogy egymás iránt együttérzők legyenek, vagy segítőkészek legyenek, valószínűleg érzelmileg tényleg elfáradtunk, hogy egy ilyen esetben, amikor így ledobja magáról valaki, akkor azt mondja, hogy ő tehet róla, tehát megúszza azt a fajta kört, amiben az együttérzés által ugye magában is meg kéne mozdítania valamit.
2: Akik benne vannak, azok mit futtatnak magukban? Tehát ugye itt is azért a Judit nem mászott bele, vagy nem mondott el sok mindent a kapcsolatáról, de azért durva dolgokat állít. Mégis 16 évről beszél. Mi fut az áldozatoknak? Hogy megváltozik, hogy biztos jó lesz, hogy megjavul, hogy egyszer lesz erőm kilépni. Mi az, amivel legtöbbször hitegetik magukat?
4: Hát ez egy nagyon lassú alattomos folyamat, tehát ez azért ritkán kezdődik így, hogy ordító jelek lennének. Én azt gondolom, hogy ennek a legfőbb veszélye ennek az egész folyamatnak az a szeretetésség, ami viszont népbetegség, rengeteg ember szomjazza, éhezi azokat a pillanatokat, vagy azokat a mondatokat, amikből az derül ki, hogy ők nagyon kellenek, őket nagyon szereti, nagyon érdekli a másikat, hogy velük mi történik. Tehát nem véletlenül az ilyen jellegű kapcsolatok általában egy ilyen egészen filmszerű felszálló ággal indulnak, meseszerű odaadással, és ugye azért ezt nagyon könnyű összekeverni, hogy valaki nagyon figyel rám, nagyon fontos lettem neki, vagy egy olyan elárasztás alakult ki, ami már nem realisztikus, amiben már folytogatónak is tűnhet ez a fajta figyelem, csak ugye, ha valaki szeretetéhes, ezt nem fogja folytogatni az elején, hanem azt érzi, hogy végre megérkezett. Végre.
3: De amikor már folytogat, akkor miért nem lépsz?
4: Hát egyrészt, még egyszer mondom, ennek van egy elképesztően jutalmazó jellege, hogy végre valakit érdekel, végre valakinek én vagyok a legfontosabb. Ez azért nem egy két percig tartó folyamat, hanem addigra ez végtelenül fontossá válik. Ezek apró törések kapcsán kezdenek aztán átalakulni, amikor mondjuk ez a fajta figyelem azzal is együtt jár, hogy kontroll. Tehát, hogy mondjuk hova menjen valaki, mit vegyen föl, itt válaszol magának, de mindezt, ha olyan köntösbe bújtatja valaki, hogy csak azért, mert vigyázok rád, például elkezdi leépíteni mondjuk a baráti vagy rokoni kapcsolatait az illetőnek, mert látom, hogy mindig fölszaklatnak, amikor találkozom, inkább ne menjünk el. Tehát azért ezek alattomos, nem ilyen látványos dolgok nagyon sokszor, inkább segít neki, hogy hogyan étkezzen, mert jobb az egészségének. Tehát még egyszer mondom, ha ez egy olyan köntösbe van burkolva, ami valójában a másikért való, olyan, mintha egy gondoskodásról vagy odafigyelésről szólna, akkor ez azért nem feltétlen tűnik föl, sőt, még akár jól is eshet egy jó ideig, amíg aztán rajta kapja magát az ember, hogy szinte senki nem maradt, elgyengült ebben, mert állandóan csak a másik szabai irányítják.
2: Elszigetelték, igen. Na de akkor, amikor ezt felismeri, onnantól kezdve is azt tapasztaljuk, vagy azt látjuk, hogy mégis nagyon nehéz a kilépés, nagyon nehéz a megoldás, nagyon nehéz otthagyni, változtatni, elköltözni. Tehát olyan, mintha közben ezek az emberek valahogy mégis lezsibbadnának, lefagynának, lemerevednének, és benne maradnak, de itt még nem a beetető időszakról beszélek, hanem amikor már tényleg tudják, hogy rossz, sok bántalmazáson vannak túl, régóta tart a dolog, de mintha lenne egy hitrendszerük, hogy talán változik, vagy talán jobb lesz, vagy talán megjavul, vagy egyszer talán, nem tudom, újra jobban leszünk, tehát hogy mintha futtatnának valamit, amivel egy álvalóságot építenek föl, ezt rosszul látom?
4: Hát tulajdonképpen ez az, ami kialakul, de nem néhány hét alatt, hanem néhány év alatt, amikor ugye már annyira legyengül valaki, akár az emberi kapcsolatait illetően, sokszor az anyagi helyzetét tekintve is, de leginkább érzelmileg, ja, annyira elbizonytalanodik önmagát illetően, lehet, hogy már évek óta észre sem vette, de már csak a másiknak hiszi el, hogy ő ér bármit is, annyira nem tart külső kapcsolatokat, vagy annyira lényegtelenné tette azokat a másik az ő szemében. És ebben a legyengült állapotban ugye általában akár évekkel később történik valami nagyon durva dolog, valami óriási csalódást okozó dolog, ami valóban menekülésre késztethetné, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezekben a kapcsolatokban ilyenkor mindig jön egy óriási megbánás, egy visszatérés, egy olyan dolog, hogy te is tudod, hogy ennyi év alatt ez először fordul elő, soha többé nem fog. És hát itt is jön az a fajta magyarázat, hogy tulajdonképpen ez is csak azért van, mert milyen végtelenül szeretlek, és teljesen kiborulok ilyenkor, szétesek, annyira nem tudom nélküled elképzelni. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a szeretetéséget csillapító mondatsort vagy eszköztárat elkezdi újra használni az illető, és ilyenkor igen, nagyon sokan hajlandóak arra, hogy újra elhiggyék, hogy tulajdonképpen ez csak egy botlás volt, hát ha mégis megjavul valami. Ezt azért ne ítéljük el kívülről, tehát azért, amikor így ránézünk egy ilyenre, és azt mondjuk, hogy pedig ordító, hogy miről szól a folyamat, ez mindig olyan, hogy ha kipróbálná valaki, nyilván ne próbálja ki, akkor azért látná, hogy ez ennyire nem egyszerű egy ilyen helyzetben. Tehát egy eszköztelen, addig már legyengített, önmagában elbizonytalanított ember, igenis abba fog kapaszkodni, hogy hát, ha mégis működhet, hát, ha ez mégsem olyan rossz, ez csak egy ilyen kisiklás volt. Szóval ezek ilyen etapokban újra és újra visszatérnek, míg annyira legyengül valaki, hogy tényleg már akár egzisztenciálisan, akár érzelmileg nincs olyan támasza, hogy ki tudjon lépni.
3: Ez alapján akkor gyakorlatilag a bántalmazottnak esélye sincs ezt mondjuk megfordítani. Ugye?
4: Tehát, hát amit megfordítani most nem kilépni van.
5: Hogy lehet egy bántalmazó, ezt akartad kérdezni?
3: Nem úgy megfordítani, hanem hogy a folyamatot, ugye most azt mondtál a Kitti, hogy ez egyre mélyebb lesz, igen, vagy akkor megjavítani, bocsánat, ez a jó szó. Erre nincs esély.
4: Valójában az is kérdés, hogy ez-e a cél, hogy egy bántalmazott, régóta bántalmazott ember azon ügyködjön, hogy változtasson ezen, mert itt azért nagyon gyakran ezekben a kapcsolatokban fölborul az adás-kapás viszonyrendszere. Látszólag ugye nagyon sokat ad a bántalmazó ezekkel az odafigyelésekkel, amiket inkább mondjuk kontrollnak hívhatnánk kívülről, viszont az illető ugye állandóan alkalmazkodik, egy idő után észre sem veszi, de próbál a bántalmazó kedvére tenni. Pontosan emiatt, mert a másik gyakorolja a kontrollt. Tehát itt már annyira régóta nagyon sokat ad az illető, hogy ebbe belefetszölni újabb rengeteg energiát, megint egy kicsit olyan üzenet lenne, mint hogyha neki kellene azért tenni, hogy ez a kapcsolat jobb legyen. Ez ritkán szokott így megváltozni. Tőlünk nyugatabbra egyébként sokkal inkább az a cél, hogy azt építi ki az a valódi segítség ilyenkor, hogy ezt a bázisát, a menekülési bázisát erősítik a bántalmazott félnek, hogy abban az esetben, hogyha tényleg úgy érzi, hogy történt egy olyan dolog, amikor már készen áll arra, hogy lépjen, akkor legyen hova lépnie.
2: Hát csak ott a terápiás múlt meg, a terápiás segítség nyilván több emberhez ér el, mint Magyarországon. Egyedül valakinek egy összetört önbizalommal, egy kizsákmányoló bántalmazó kapcsolat után, akár évtizedek után, kicsit általános a kérdés, hogy van esélye? Tehát azoknak a nőknek, hogy férfiaknak akarok azért erőt adni, akinek mondjuk nincs lehetőség terápiára járni, de mégis várnak valamilyen pontra, elrugaszkodásra, segítségre, hogy azért egyedül is ki tudnak mászni. Tehát, hogy van esélye ebből kilépni.
4: Hát nagy fejlődést remélek azért ezen a téren, de például a NANE nagyon régóta működik, tehát vannak olyan segélyvonalak, amik elérhetők, legalább olyan szempontból, hogy egy pillanatnyi kapaszkodót nyújtsanak. Itt azért sokkal fontosabb, hogy az illetőnek erre módszeresen föl kell készülni, ez nem egyik pillanatra a másikra megy. Azokat a kapcsolatait, amiket leépített, egy részét vissza kell építeni, találni kell olyan rokont, barátot, megértő közeget, akikhez fordulhat. Nyilvánvalóan egzisztenciálisan meg kell ilyenkor tervezni azt, hogy valaki hova lép tovább, tehát a lakhatását, a megélhetését ilyen szempontból, vagy adott esetben a védelmét, azért ezt ne felejtsük el, hogy ezekben a folyamatokban nagyon gyakori a fizikai bántalmazás is, vagy a fenyegetettség. Azért valljuk be, hogy igazán olyan hátteret nem biztosított eddig ez az ország, hogy a bántalmazott emberek valóban segítséget kapjanak, hogyha mondjuk különböző szervekhez fordultak. Tehát jelenleg azért azt tapasztalom, hogy leginkább az ismeretségi körben kell kialakítani azt a védelmi rendszert első körben, ahova megvetheti a lábát az illető, és utána ez egy hosszú folyamat, hogy teljesen megerősödjön.
2: Itt van egy jó kérdés, hogy a bántalmazó kapcsolatban a bántalmazóket direkt tudatosan alkalmazza, tanult mintakövetése, esetleg másfajta pszichés probléma, nyilván nem lehet átásítani, ahány eset annyi. Hát de hogy milyen mintában mennek ők szerinted, vagy mi a leggyakoribb?
4: Ez tényleg szertágazó tud lenni, de nagyon sokszor az van, hogy valóban egy nagyon sérült gyerekkorú, nagyon sérült kapcsolódó vagy kötődési típusú ember az, aki jó részt tudattalanul használja ezeket az eszközöket, ugye a saját védelmében azért, mert ő adott esetben így érzi biztonságban magát, így él túl. Nyilván azért azt nem lehet elfelejteni, hogy ebben nagyon sok olyan tudatos folyamat is van aztán, ami a másik gyengítéséről szól, amik azért nem a tudattalanul jövő késztetésekről szólnak. Egyébként ebben a témában tényleg, hogy csak a gázlángolást említsen, ami most már azért talán sokak számára ismerős kifejezés, ugye itt a Bergman film 44-ben ez egy nagyon jó példát mutatott, ahol ugye bemutatják azt, hogy lehet elbizonytalanítani valakit önmagában, ugye a filmben arról van szó, hogy gyakorlatilag az illető kezdi már bolondnak érezni magát, mert olyan fajta jelenségek vannak, amikről azt hitte, hogy másképp vannak, és az illető szándékosan alakítja azokat. Ezek a hétköznapokban is megtörténnek ilyen pároknál, tehát hogy adott esetben valaki azt mondja, hogy valamit elintézett, a másik mondja, hogy dehogy is, hát ott nem is hívtad föl. Tehát, hogy egészen egyszerű hétköznapi dolgokra gondolunk itt, amikkel szintén gyengíti mondjuk a bántalmazó, a bántalmazottat, olyan információkat ad át neki, amiből az ő értéktelensége, következetlensége, szeretethetetlensége derülhet ki. Ezek azért nem tudattalanul zajló folyamatok. Az más kérdés, hogy teljesen magára rálát-e az illető, vagy hogy mennyire kóros az ő viselkedésmódja, vagy mennyire romboló, ez azért esetenként nem feltétlenül tudatos, mert az illető is kvázi magáért küzd, de azért az eszköztár jól észre az abszolút tudatosan alkalmazott.
5: Szokták kérdezni az emberek, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, vagy így túl vannak rajta, hogy miért pont engem talált ez meg? Miért pont velem történt ez meg? Hogy szerinted vannak olyan karakterek, akikre így effektív vadásznak az ilyen sérült emberek, vagy ez így teljesen tudatalan zajlik, hogy így összekapcsolódnak azok, akik egy empatikusabb, egy patológiásabb személyisége?
4: Hát fontos ez a viktimológiai rész, ugye, hogy megnézzük, hogy kiből lesz ilyen értelemben áldozat, bár még egyszer mondom, ebben azért nem megyek szívesen ebbe az utcába, mert rögtön jönne az, hogy akkor kik tehetnek róla. Inkább úgy fogalmazok, amit az elején mondtam, hogy az nagyon fontos megvizsgálni, amikor valaki ismerkedik, új partnert keres, hogy ez a szeretetészség szint, ez hol van benne, hogy tényleg mennyire tud realisztikusan gondolkodni, hogy mennyire hihető az, hogy néhány nap vagy néhány hét alatt a másikban olyan elképesztő mértékű érzelmek alakulnak ki, hogy vannak nagyon tipikus mondatok, ugye ezer éve ismernénk egymást, mindig ilyen partnerről álmodtam, ilyen nőnek szeretnék gyereket, nem zenét. Tehát most itt nagyon hosszan lehetne sorolni azokat a mondatokat, amik vágyott mondatok lehetnek, de nem realisztikusak ennyi idő elteltével. Tehát, hogy a szeretetésük szintjét fölmérve azt gondolom, hogy legyen éberebb az az ember, aki nagyon rég nem kapott valódi szeretetet, vagy olyan közegből jön, tudja magáról, hogy gyakorlatilag a fél karját odaadná pár kedves szóért, ezt a környezet is azért észreveszi, és ilyenkor például meg lehet kérni a környezetet erre, hogy egy picit a józanészt diktálják, hogy beszéljék át, hogy mi történt. Nem azt mondom, hogy minden történetben keressük a problémát, és aztán mindent megkérdőjelezünk, és soha semmit ne higgyünk el, mert azért nyilván van valódi kedvesség is. Csak ezeket a nagyon gyorsan jövő, nagyon elárasztó dolgokat egy kicsit kezeljük óvatosabban. Meg hát nyilván azokat az apró jeleket, amik látszólag gondoskodásról szólnak, de sokkal inkább a kontroll gyanújával járnak együtt. Olyan. Például hova menj, kivel, hogyan fölöltözve.
2: Hol vagy, mit csinálsz, mikor hol vagy, jössz.
4: Így van, a túl gyakori rátelefonálás, az először érdeklődésnek tűnhet, de ez valójában egy kontrollról szól.
5: Olyan érdekes, hogy ezt kimondod, ezt a szeretetiséget, mert erről nem szoktunk beszélni, hogy tulajdonképpen ez egy olyan igény, amit hogyha valaki kimond, akkor már rosszul érzi magát miatta, tudod, hogy úgy sem mondhatok én ilyet, hogy nekem szeretetiségem van, mert annyira eltávolodtunk amúgy magunktól, meg ugye egymástól, hogy ez olyan, mintha egy tényleg valamilyen
2: gyarlószó lenne, egy gyarló szó lenne.
5: Igen. Ez pedig ilyen fundamentuma a létezésünknek, hogy szeretve legyünk, meg tudjunk szeretni valamit.
2: Igen.
4: Sőt, szerintem mindannyian szeretetések vagyunk. Én azt gondolom, hogy avval tennénk a legjobbat, ezt mindannyian bevallanák magunknak. Azért ez a világ, ez sokkal inkább a mentásokról, az online és offline térben is, a kritikákról szól nagyon sok esetben. Szerintem, ha mindannyian fölvállalnánk, hogy valamely szeretetések vagyunk, ki milyen téren, akkor már egy jobb alap lenne, de hogyha valaki ezt kapcsolati téren nagyon masszívan érzi, akkor pedig különösen figyeljen erre.
2: Nagyon rövid kérdés, a másik időnk férfiak is lehetnek hasonló helyzetben, ugye?
4: Hogyne, most beszélünk. A példa az igen, inkább nökről szól, de természetesen, sőt, ezt kifejezetten kiemelném, ők vannak a még nehezebb helyzetben, mert náluk még ugye ütközik azzal az image-el is, amit sokszor föl akarnak, vagy nem akarnak vállalni, hogy mondjuk, ha ezt bevallom magamnak, vagy másnak, az mennyire kellemetlen, de természetesen abszolút vannak férfi áldozatok is.
2: Kitti, nagyon köszi. Reméljük, hogy azért tudtunk mélyeknek erőt adni, segíteni, átgondolni, hogy miben vannak, ha csak két ember változtat, lehet, hogy már nyertünk a beszélgetéssel. Nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell. Köszönjük szépen,
1: és akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: igazi mai sláger megy.
1: Érdekes híre bukantam, mert hogy arról szól a történet, hogy az emberek miért átverhetőek telefonon, és kiderült, hogy végeztek egy kutatást arról, hogy amikor neked az adataidat és a pénzedet kérik, akkor egy friss felmérés szerint az emberek 53%-a tovább marad vonalban, mint szeretni, mert hogy fél, hogy udvarjatlannak tűnik. Egészen megdöbbentő a megfelelési stratégiánk, és 53% nem teszi le a telefont, ez egyébként egy brit felmérés, és ők azt mondják, itt szervezet mérte föl, hogy arra jutottak, hogy a csalók kiméletlenül kihasználják azokat az embereket, akikben van egy kódolt illemtudás annak érdekében, hogy nem teheti le, a telefont, az a mozifut, mert hogy megfelelési kényszered van, és ugye egy bizonyos idő után neked elkérik az adataidat, és mivel nem szakítod meg a beszélgetést, az 53%-nak nagyobb a hajlandósága meg nem szakított beszélgetés után megadni a saját adatait. És nem is arról szólt a kutatás, hogy miért adjuk meg, hanem azt kutatták, hogy miért nem teszik le az emberek a telefont, és kiderült, hogy nagyon sokunkban van egy olyan működés, hogy csinál valamit, benne van bizonyos helyzetben, megfelel valamilyen munkahelyi, vagy otthoni, vagy közlekedésbeli elvárásnak, csak azért, hogy ne tűnjön egyébként illetlennek, vagy bunkónak, és ilyen az egyik a gyorsabb telefon letétel. Nem merünk kiszállni a vonalból.
2: Megfelelési kényszerünk van, nem? Hogy a másik oldalra van egy elvárás, hogy te adatot szolgáltass, és akkor te meg ezeket szépen kiadod.
3: Hát meg nem csak az, hogyha te azt mondod, hogy én nem adom meg az adataimat, akkor én ezzel azt mondom, hogy neked nem adom meg az adataimat, mert azt feltételezem rólad, hogy te egy csaló vagy. És ez okoz az emberekben egy ilyen kellemetlen rossz érzést, hogy ezt én nem szeretném neked veled ezt éreztetni. Jó, lehet, azt gondolom, hogy lehet, hogy te egy csaló vagy, de inkább udvariaskodok, és inkább...
1: Na jó, de ha azt gondolom, hogy csaló vagy, akkor miért adom meg az adataimat? Tehát, hogy miért megy tovább utána a beszélgetés, és kiderült, hogy azok az emberek, akik nem merik letenni, azok utána nagyobb százalékban átnyújtják az adataikat, és megadják telefonon a bankkártyájukat, a három számjegyű szívikódjukat. Tehát, hogy nem csak azt nézték, ugye, hogy nem mered letenni, hanem aztán ezek az emberek tényleg kitárulkoznak, és megadnak minden adatot, amivel aztán áldozattá válnak.
3: Üdv a világban.
1: De, igen, üdv Júli világában egyébként tényleg, de hogy oké, de akkor nézzük meg azokat az élethelyzeteket. Kinek hány olyan, Júli, ez te vagy, tehát ez a topik, ez kezd el sorolni, hátradőlök, nem jelölök, SMS, nem kell hallgató, tehát meg vagyunk. De hogy hány olyan megfelelési kényszeret fut egy nap, milyen élethelyzetben, amiről azt mondod, hogy gyorsabban kiléphetnél belőle, de megteszed és toporogsz és benne vagy. Tehát telefonhívás. Adjuk? Ilyen a telefonhívás? Ilyen a telefonhívás. Hogy nem lépsz ki belőle.
3: Nem, végig.
1: Nem?
3: Végig csinálom.
1: Végig mész rajta?
3: Ha már elkezdtük, ó Istenem, hány ilyen biztosítást megtettem. Mert arra gondoltam, hogy a vonal végén ott ül egy ember, aki ezért kapja a pénzét, akint 100-ból 100 ember rácsapja a telefont, és szerencsétlen milyen napja lehet, és utána megkötöm azt a biztosítást, itt utána időd és energiát pazarolok el azért, hogy utána elmenjek, és az ügyfélszolgálatot lemondjam, de tudom, hogy neki ez jutalék, és tudom, hogy neki egyébként előttem 100 ember csapta rá a telefonját, ezt én rendszeresen.
1: Az a mozifut, hogy neked ezt meg kell csinálni. Igen. Neked nagyon sok ilyen fut.
3: Igen, én rendszeresen átmegyek az utca másik felére, ha kell, akkor állok a zebránál, és várom a zöldet, hogyha meglátok egy fedél nélkülist, vagy egy koldust, vagy egy krisnást, és nem akarok pénzt adni, vagy éppen nincsen nálam készpénz, hogy nem megállítsom, és ne kelljen neki azt mondanom, hogy bocs, haver, nem adok, vagy nincsen nálam készpénz, mert úgyse hiszi el. Kicsit kellemetlenül érezném magam, hogy megtehetném, hogy segítek, de nem segítek.
2: De mindenki nem tud segíteni, Júli.
3: Igen, köszönöm szépen, ezért megyek át a túladarra.
2: A 10 000-essel, a bácsival, ugye a kerekesszékes bácsival szerintem kifújtad az orrát, tehát te megvagy.
3: Ó, hát nekem nagyon sok ilyen volt. Ó, úristen, volt például egyszer...
1: Hát, ez a te életed, ez a téma. Tehát, de ez tényleg te vagy. Én ezekre a közvélemény kutatásokra, meg telefonos hívásokra, ugye nem tudom milyen piackutatás, olyan lelki ismeretlenül, olyan keményen, olyan durván, olyan gyorsan zárom az én időmet és a mindenemet, hogy azt sem várom meg, hogy elmondja, hogy honnan. Azt nyit mondok, hogy biztos, hogy nem. És szinte köszönés nélkül abban a pillanatban bontom a vonalat. És nagyon haragudnék magamra, ha 10 másodperccel később tenném le, hogy úristen, adtam neki 10 másodpercet. És tudom, hogy ez a munkája, föl kell hívni 100 embert, nem vagyok paraszt, nem erről szól, de hogy én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nem a megfelelés indul el, hanem a nem adok. Fél másodpercet se vagyok hajlandó odaadni. Nem, nem érdekel, hogy mit akarsz, nem hallgatom meg. Próbálj ki egyszer, iszonyatosan felszabadító.
2: Kezdő MLS-eknek vajon körbe adják Júli telefonszámát?
1: Szerintem Júli volt első.
2: Itt a biztos siker kulcsa.
1: Júli megcsinál naponta 6 piackutatást, 4 közvéleményelemzést.
3: Nekem az egy alapbeállítás, engem édesanyám úgy nevelt, hogy minden körülmények között az emberekkel udvariasnak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy te mikor kerülsz olyan helyzetbe, amikor majd te szorulsz.
1: De más az udvariasság, és más a megfelelés. Szerintem a kettőködnek nem mossuk össze, mert itt nem udvarias vagy, hanem megfelelsz. És az nem ugyanaz, mint az udvariasság. Ez nem jó.
3: Szerintem meg, ha mindenkit így söpörnénk le a
2: de nem.
3: Az nem.
1: Közvélemény,
2: hát de nem. Kutató cégek, unott arra jönnek, hogy egyébként egy barátot fölhív, hogy baja van az életben.
3: De nem a barátot.
2: De ugyanabba,
3: teszed. Nem ugyanaz.
2: De te teszed ugyanabba.
1: Igen, te csináltál ilyet? Igen, csinált volt ilyen munkád? Csináltál itt erre valaki, hogy te
2: korábban?
1: Hát akkor te ezért vagy ilyen érzékeny. Már ott ültél a másik oldalon, és hívtál engem, aki borzasztóan bődületesen rád rakta a telefon. Bűntudatod van.
3: Nem, nincsen bűntudatom, de el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor visszautasítanak, amikor századjára is visszautasítanak, ezredjére is visszautasítanak, miközben egyébként neked időben semmit nem jelent az az 5 perc.
1: Elmondom, hogy mi van. Én volt csináltam azt, hogy meghallgattam, adtam neki 1 percet, és amikor azt mondom, hogy nem vagyok, aki lakik döndönni, akkor még ő sértődött meg, és volt, hogy rám vágta a telefon. Na szevasz, soha többet nektek,
3: és utána
1: semmi. Te fölhív, végighallgatom, de azt mondom, hogy nem töltöm ki, megsértődik, és rád vágja a telefon, na annak azért utána tudnék menni. Hogy ú, de szíves, de jó lenne most itt lenni. Érted? Tehát, hogy közben meg azért akkor ő paraszt, és ráteszi a telefon. Szerintem korunk legnagyobb fegyverténye az, hogy eljutsz oda, és leteszed azt, hogy már nem kell senkinek megfelelnem. Akkor szabadulsz föl. A 20 éves korodban megfelelsz, szülők, elvárások, 30 éves korodban még mindig. És hogy eljutsz-e oda, hogy már mindegy, hogy mit gondolnak. Mert ott szabadulsz föl, mert már nem azzal foglalkozom, hogy mit gondol, hanem azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen. És ha nekem az a jó, lemerem tenni, mert felnőttem. És ez az én döntésem. És amíg nem teszed le, addig abba a gyerekbe vagy, aki azért táncolt a színpadon nagyon, hogy utána szeressék és megdicsérjék. Tehát valójában neked ilyenkor még mindig a gyermekéned működik.
3: Az elfogadás,
1: a szeressetek, ha mit gondolnak, mi van, ha nem felelek meg.
3: Persze, egyébként.
1: Igen. Na és itt jön a felszabadulás, hogy már nem akarok megfelelni, és ott nősz föl. Ott megérkeztél.
3: Egyébként nagyon sokat fejlődtem.
1: Fölhívlak most edd rám a telefont. Jó? Na, most egy naponta hívogatni foglak magánszámról. Jó napot kívánok. Ha nem teszed rám a telefont legalább vasárnapi 3-szor, érted? És ez a nem a szarok a világra, és mindegy, hogy ki van körülöttem, mert ez tényleg nem ezt mondom. De valójában a mi generációnk legnagyobb fellövése az, hogy jól érzem magam a bőrömben, és már nem akarok megfelelni. Se az anyám, se az apám, se az elvárások, se a gyerekeim, senki, hanem az van, amit én szeretek. És ettől nem vagy önző, ez nem az, hogy most azt csinálsz, oda mész, önző vagy, nem ez. Ezek a kicsi dolgok. Hogy az már nem mindegy, hogy mit mondanak róla a munkahelyen, hogy kimerek lépni egy beszélgetésből, hogy ott merek valakit egy kávéfőzésnél hagyni, mert nem játszom el vele 5 percig, hanem merem vállalni, hogy ez most nem érdekes, azt mondom, hogy bocsi, nem vagyok. Ez a kis mikroszituációkról beszélek. Szerintem ez baromi fontos.
3: Az empátia,
1: ott érkezel meg magadba.
3: Az a nők kiváltsága.
1: Nem. Bullshit. Empátia.
2: Ez nem
1: a Krisnással átmész az zebrán, az empátia.
2: Menekülsz te.
1: Szóval, hogy igen, ez egy érdekes.
3: Nekem ez fura, hogy ti például ti ezt tudját, ezt gyakoroljátok. Tehát tényleg, hogyha téged nem érdekel egy beszélgetés, akkor fogod magad, sarkon fordulsz és elmész.
1: Mennyire jó is felszabadító.
2: De meg ott tűz órákat.
3: Nem órákat. Nem,
1: de van egy,
3: de be, igen,
1: hogy
3: mert
1: megfelelj.
3: Tudom, hogy nem, mert tudom, hogy annak az embernek az a 10 perc beszélgetés lehet, hogy a napját határozza meg.
1: De a 10 perc beszélgetésből 8 nagyon felszínes, általában semmiről nem szóló, és nem élet egy nagy drámáját beszéled meg sokszor 10 percben, hanem benne maradsz valami helyzetben, és kicsit megfelelsz, és közben azon gondolkozol, hogy menjek vagy maradjak, itt legyek vagy ne legyek, ki lehetnék, de nem lépek, mert megfelelek. Mert megfelel. És nem azt jelenti, hogy szia Balázs, ne haragudj, ne szólj hozzám, és de nem ezt jelenti, ez nem az empátia hiánya, hanem hogy hozol egy döntést a magad érdekében, és kilépsz ebből a beszélgetésben, azt mondta, hogy figyelj, nem, ez nem. És kész.
3: Tudod, milyen sztorik szoktak lenni a kávéfőzőknél?
1: Az a másik része. Mert akkor kíváncsi vagy. Tehát kimenni dohányozni jó a kollégákkal, mert ott történnek a nagy dolgok. Igen, szóljátok már Júlinak, hogy egyedül töltöm a péntek estét, mert szomorú leszek, ha nem jön át. Igen. Ja, ha Julitól kölcsön kérsz, az a jó egy 1000-est, ő azért kér elnézést, hogy nincs nála 2000. Igen.
3: Hát azt például, ha nem adják vissza. úristen.
1: Micsoda?
3: Hogyha valakit kölcsönkért tőlem
2: valamit.
3: De még
2: nem kértél vissza így.
1: Kölcsönkér, és nem adja vissza. Azt
3: űrő. A világ legkellemetlenebb helyzete számomra az, hogy valamit vissza
2: kell kérjek. Szólni, hogy tartozol 5000 forinttal.
3: Borzasztó rosszul.
1: Kiterápiázunk 10-ig? Nem mered visszakérni a tartozásod. Nem, alapoktól nem, kell kezdeni, hogy születtél meg. Nem, milyen volt a születés? Írd nekem a születésed körülményeit. Mi volt a magzat korban? Tartozás. Hát azért erről még beszéljünk. Egyrészt mennyi cash van most nálam. Ott hagytuk abba, hogy Júlia azt mondja, hogy a tartozóik se kéri vissza.
3: Nagyon, hát nagyon kellemetlen, nagyon kellemetlen számomra az, hogyha valakinek kölcsön adok pénzt, akkor nekem utána elé kell állnom, és azt kell mondanom, hogy figyelj, mikor akarod visszaadni ezt a pénzt.
1: Tökéletes. Jó. Hát azért egy tízessel dob meg már a Ferit, nem meg engem.
2: Persze, Feri.
1: Hát ahogy már nem menjünk erre rá a gyengére, azonnal adjál tízet.
3: Nem, hál' Istennek olyan embereknek adok pénzt, akiknél ez nem fordul elő, de volt egy pár.
1: Igen, mert nem kell visszaadni. Álkrisnások, álhajléktalanok, álmozgássérültek.
2: Na, mi volt a legnagyobb összeg? Gyerünk elő a farmával. Na. Mennyivel lógnak?
3: Hát 30-40 ezer forint.
2: Oh,
3: hát
1: jaj, de aranyos vagy.
3: Te annyira le se hajó.
1: Nem! Nem, én azon gondolkozom, hogy mennyien vertek át engem, már nagyobb összegekkel.
3: Nem,
1: és ebből valaki kellemes csalódás volt, és fölbukant, valaki örökre eltűnt.
3: Nem, de hogy...
1: De mi van, ha fölhívod, és azt mond neki, hogy szia, figyelj, tartozol. Ennek vessünk véget. Ne kerülgessük itt a szart. Figyelj, nekem is rossz, neked csak
2: ugyanis,
1: tartozol.
2: Ha nem hívod föl, se fog rendbe jönni a kapcsolat. Tehát az a kapcsolat már el van cseszve, akárhogy nézed. Ha ez mondjuk egy közeli ismerős, rokon, barát. Ezek után már nem fogtok tudni úgy leülni a vasárnapi ebédhez, hogy nem történt semmi.
3: Én az a hála Istennek, a Miró viszont nagyon jó ezekben a dolgokban.
2: És akkor gyorsan átestálod, mi?
3: Tehát ha bármi ilyen szituációba kerülök, akkor a Miró az pironkodás nélkül felveszi a telefonodat.
1: De sajnálod. Zavarban vagy. Nincs pénz, és arra gondolsz, hogy szamaritánus.
3: Nekem eleve a pénzről, hát ez már beszéltük, nekem eleve a pénzről is beszélni, azt, hogy például mennyit kérek egy munkáért.
1: Miért nem előzöd meg ezzel azt, hogy nem adsz? Miért nem ott mondod a nemet, mikor tudod, hogy később bajba leszel?
3: Olyan embereknek adok, akik tudom, hogy visszaadják, de néha én is ráfutok azokra az emberekre, akiknek nem kellett
1: volna. Hagytad elveszni csak azért, hogy inkább könnyebb elveszni, mint hogy visszakérni?
3: Hagytam inkább.
1: De kemény vagy.
3: Igen. Hát úgy voltam vele, hogy valami van, egy probléma lehet, hogyha ezt a pénzt...
1: Itt hazugság! Hol van az önreflexió? Hol van a mélyebbön ismered? Biztos valami nagyon nagy probléma. Megint én vagyok a jó, aki inkább nem kéri vissza. Nem. És nagy problémája van, lószart, nem akarja visszaadni, és egyébként Facebookon posztol, hogy Törökországban nyaral. 10-ből 9-szer ez van, Júli, haló, nem ez van.
3: De én nem ilyen embereknek adok kölcsön, akik utána 10-ből 9-szer törökországi utat posztolnak. Tehát olyan emberek
1: kérnek... Bármilyen élethelyzetben a kutya kötelessége.
2: De akkor miért nem kérdezed meg, hogy figyelj, kicsim, baj van, adjak még pénzt?
3: Persze, még azt adja.
2: De alapból, ha ezt feltételezed, hogy azért nem tudja visszaadni, mert van valami tragédia az életében.
3: De látom, hogy nem sikerült ebből kilábalni, akkor nem én fogom azt a
1: 20-30 ezer nem a tragédia
3: mélyet. Nem én leszek az ember, aki az ajtaján fog kopogtatni azért, hogy na.
2: Ez tök független egymástól, hogy neki egyébként tragédia van az életében, meg kért egy hétre 30 ezeret, és ez egy éve volt.
3: Figyelj ide, tehát, hogyha nagy összeget adok kölcsön. Már
2: 30 ezeret, értjük.
3: Például 40 ezer forintot, tehát vannak összeghatárok, amiket visszakérek. Tehát ez természetesen, nem vagyok teljesen hülye, de azért 30-40 ezer forintot már egy jó párszor benyeltem, és azt mondtam, hogy inkább nem kérem vissza, mert nekem kellemetlen odaállni egyik lábamon a másikra, csavargatni a pólómat, és megkérdezni, hogy figyelj,
2: ne haragudj meg ezt a pénzt. De magad előre.
1: Azért valaki basszus szintei Júli vagyok. Igen, dob már meg itt 300 ezer forintot, nem sokára visszaadom. Nem sokára visszaadom.
3: Jó. Júli a deficit a harmadik nevet.
1: Igen, slak a gémai Júli deficit. Igen. Még a Miró felhív, bemutatkozik, én is összeszarnám magam, írja valaki. Kemény be vagy, Júli, de ezért szeretünk, te ilyen vagy neked, ez az univerzumod, nem is akarunk meggyőzni, de teljesen jó. Hánykor mész ma haza?
2: És merre?
1: Sorakozzatok fel a rádió előtt. Igen, sorakozzatok fel a rádió előtt, higgyétek, mire a busz megállóba értek, milliómosok lesznek gyerekek. Jöjjenek ide, családok.
2: Mindegy, milyen szar a sztori, ha Júli beveszi.
1: Mindegy, mi kapni fogsz.
3: De egyébként szerintetek ez egy női sajátosság?
1: Micsoda?
3: Ez a fajta puhányság. Tudom, hogy én ilyen tekintetben abszolút szélsőséges példa vagyok, egy balek vagyok, ezt én aláírom, oké. De hogy a nők a balekobbak, vagy inkább vagy ez tök...
1: Szerintem ez egy egyéni kihívás nemtől függetlenül. Hát férfi is küzdhet azért ezzel, hogy nem mer belállni bizonyos helyzetekbe, és elmaszatolja a dolgot, nő is. Nem feltétlen nem függő.
2: A nő az érzékenysége miatt szerintem jobban benne. Tehát nagyobb a százalékos arány, valóban vannak ilyen férfiak is, akik kerülik a konfliktust, az ilyet, hogy kérjünk vissza pénzt. biztos, hogy tuti, hogy van, de szerintem a csajok az érzékenységük, a lelkük okán könnyebben belelépnek a Juli pocsolyába.
1: Aha. Lehet, igen, de a nemet mondani nem tudás, vagy az önmagam fel nem vállalás azért rengeteg palinál is van. Tehát én ezt nem azt mondanám, hogy ti ebben balekobbak, vagy rosszabbak, vagy gyávábbak vagytok. Nem hiszem. Szerintem lehet, hogy nem a pénzterén, de más módon.
2: Nem, szerintem mondom,
1: módon.
2: Csak az érzékenységük.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék extra pillanatai után pedig a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Egyébként a Rádió 1 konténer játékunk legközelebb a reggeli műsorban Balázséknál folytatódik majd hétfőn. A mikrofonnál Kismert, és nagyon változatos lesz ez a zenei óra is. Például itt volt nemrég Dua Lipa, elhozom a One Republic dalát, jön Shakira, az a DJ producer is, aki a héten ünnepelte volna 37. születésnapját, vagyis Avicii, és ebben az órában Rádió 1-es DJ-k is felbukkannak. Most például...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Zozó, köszi a közlekedési infót. Történt egy baleset a 63-as főúton Sárkeresztúron, a főút 70-es kilométernél a Bem József és a Nyárfa utca közötti szakaszon. Balesetmentes kilométereket mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, ami szerepel a top 50-es listánkon, és hogy hanyadik ezen a héten, az 3 óra után kiderül. Alex Kenji, Bambolé! Már be is készítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die a folytatásban, ami a Billboard szerint hivatalosan is a 2026-os nyár dala lett, kéz a kézben Ariana Grande dalával, a híddal I Made You Love Me-vel. Úgy jött ki a matek, hogy több mint 200 ország online zenehallgatásait és eladásait összesítették. Egyébként tavaly ugyanebben az összesítésben Alex Foren végzett az Ordinary-vel, és további érdekesség, hogy azt is nézték, hogy mik azok a korábbi slágerek, amik idén nyáron visszatértek, hát például Michael Jackson a Billie Jean-nel, ez az életrajzi filmnek köszönhető, illetve szintén a foci VB-nek köszönhető, hogy Justin Bieber korábbi slágereire is nagy lett a kereslet. Na, akkor egy 2026-os nyárdala jöhet.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen IDM klasszikusok is, mint ez, Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna, vagyis a héten, a 37. születésnapját. Két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindez 29 éves koráig érte el. Mennyi dalt köszönhetnénk még neki. 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Tim Bergling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is, a mikrofonnál Kismárti. Elhozom nem sokára az éppen stúdiózó Dua Lipát, az éppen koncertező Ed Sheerant, most pedig jóféle EDM, azt a Fastboy tesópárost hozom, akikkel tavaly együtt buliztunk a születésnapi fesztiválunkon. Lukasz és Félix az az ő keresztnevük. És igazi csodabogarak, nem a klasszikus értelemben, mert DJ producerek, hanem túl azon énekesek, dalszerzők és hangszereken is játszanak. Nagyon tehetségesek. Ez a Good Life.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Cookie Mix-el Summer Edition, még mindig 2 órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek, nem engedjük még el a nyarat, és aki még nem engedte el a nyarat, az a már is hallható Purple Disco Machine, Ibizán az egyik legmenőbb klubban lépett fel, ez még mindig a nyári csütörtöki rezidenskedése, és hát október 1-e lesz majd a záróbulia. Na, ott is tart még a Summer Edition, ezt akartam csak ilyen párhuzamként mondani. Wonderful Life, ezt azon mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-esek, szeptember 13-a van vasárnap. Öleljünk meg egy informatikust, vagy egy IT-s, egy programozót, hogyha találkozunk vele, mert hogy a programozók világnapja van. Az év 256. napjára esik. És hogy miért 256. nap? 2 a 8-on? Mert a kettő hatványai közül ez a legnagyobb, ami nem haladja meg a 365-öt, vagyis az egy év napjainak a számát. Valaki tényleg ennyire ráért, és kitalálta ezt a napot, tehát nyilván csak egy kocka lehetett. Szóval öleljünk ma meg egy programozót, mert ma őket ünnepeljük, én meghozom ezt az igazi mai slágert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-áig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
1: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A Z-generációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az ország határokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.
1: A

klasszikusok, mint ez, Delirium és a Silence, aminek ugye az eredetije egy jóval lassabb, misztikus pop szerzemény volt még 1997-ből, ez aztán számtalan remix változat is készült, többek közt Tiesto is elkészítette a saját verzióját. Delirium, Silence, itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
3: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt Psy-tól, hát az ott azért sok dalnak összejött ez már. Na, de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd. Csing-csing! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál délután 3-ig Kismárti, és valami elképesztő érdeklődés van a Rádió 1 konténerjáték iránt. Hát nem csoda, mert hogy hihetetlen nyereményeket rejt, és ez még csak a kezdet. Többek között egy hetes családi pihenés 4 fő részére, a Balaton melletti Kolping Family Resortban, Cupra Raval elektromos személyautó, ott vannak a részletek a weboldalunkon, és holnap lesz legközelebb Rádió 1 konténerjáték, az első Balázséknál, hétfő reggel.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ehhez a fantasztikus időhöz is. Milyen jó, hogy nincs már hőkupola, nem kell elmenekülni a kültéri programoktól délelőtt 10 és este 7 között, hanem például lehet kint sütögetni. Zoli küldött is nekem egy őrbottyámból egy fotót, egy alaposan dokumentált kolbász grillezésről kaptam, egy elég komoly galériát Viberen. Egyébként 0623-111-111 az elérhetőségünk, azt írta, hogy családi buli pörög náluk. Úgyhogy a jó illat őrbottyámban Zoliék kertjéből árad szerte szét ezekben a percekben is. Jó kis autózó zene a folytatásban, Kashmir Wild Ride, ezt is nagyon szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a DJ producer, aki nem félt lebontani a műfaji korlátokat, de sajnos már nincsen köztünk, Avicii, aki egyébként szeptember 8-án ünnepelte volna a születésnapját, 37 éves lenne még csak. A legnagyobb húzása a folk, a country és az EDM ötvözése volt, amikor 2013-ban az Ultra Music Fesztiválon bemutatta ezt a dalt, a Wake Me Up-ot, élő hangszerekkel, country elemekkel. A szakma először értetlenül állt, előtte picit vakargatták a fejüket, tehát ő meg úgy volt vele, mint Marty McFly a visszajövőben első részében, hogy tudom, erre még nem vagytok felkészülve, de a gyerekeitek imádni fogják. Hát nem kellett sokáig várni rá, mert hogy globális megasláger lett belőle, és teljesen új irányt szabott a popzenének. A dalban hallható Aloe Black pedig nem csak a társszerzője, a vokalistája dalnak, de instant barátság szövődött kettőjük között a stúdióban. Avicii-t hozom most, aki 37 éves lenne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Az imént a Shawn Mendes és Camila Cabello féle Señorita. Hát nem is tudnám megszámolni, hogy hány telefon jött, aminek az volt a tartalma, hogy...
1: A konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Rádió egy konténerjátékok legközelebb holnap reggel Balázséknál, aztán napközben Atissal is, és ismét lesznek helyszíni játékok Budapesten, hétfőn 10 órakor a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál. Részletek a rádió1.hu-n.
2: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Sláger megy, és köszönöm szépen a közlekedési infókat Anikónak. Például az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél dolgoznak éppen 77-es, 71-es kilométer szávén között, úgyhogy ezért torlódhat a sztráda. Illetve korábban volt egy baleset az M1-esen, azt többen megírták Herceghalom és Bicske között a 36-os kilométernél. Győr felé vezető oldalról beszélünk, ha itt torlódik ez a szakasz, akkor az ezért van. Balesetmentes kilométereket mindenkinek. Indul a slágerlista Györke Attilával, a Rádió 1 Top 50, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap. Most bepótolhatja, aztán Kuki is mixel majd 5 óra után. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.
2: Már

Györke Attila vagyok, az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyárfeelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék, 50. volt ugye

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy, és folytatjuk a visszaszámlálást. A sereghajtók között ugye 46. volt Teddy Swims-től a The Door, 45. lett a héten Topic, Fastboy, Forget You.

Blondissal folytatom most, aki egy riporter szerint nagyobb eséllyel földön kívüli, mint szőke. Annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást, abszolút nem a PC jegyében. Nem mostanában volt, manapság a szőkerők ezért már ugranának, de ahogy visszanéztem ezt a beszélgetést, Blondist egyáltalán nem bántotta ez a kis vicc, szóval mondhatjuk, hogy ő inkább földön

0: most szólt a 40. helyen, Do It Again, 39. Cyril-től a Stumble On In.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Tame Impalától a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You című dalra. Jöttek is olyan kommentek, amelyek azt mondták, hogy konkrét mintát, szempelet is felhasználtak a dalban, de aztán még White Phillip szakértők ezt cáfolták. De simán elképzelhető egyébként, hogy Tame Impala egyfajta tudatos tisztelgése Steve Monti előtt, aki 1984-ben írta meg azt a dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én, hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A 36.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió 1-en 33. tőle az újdonsága Lovers on the Dance Floor.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogy ha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: as a lottery. És a Top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 28.

0: kedvenceinket. Metszászári, Sonic Hugel és az It Feels So Good a 27. helyen szólt, 26. Blondistól a Never Walk Alone.
1: Rádió 1 Top 50, a 25.
0: A Repeat az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka, ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csinálták ebben, teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja mindenki pörgetheti Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

0: Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life! Huszonharmadik Alex Warren-től az Ordinary. Huszonkettedik Joel Corey, Be Alright. Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk, most Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió 1 Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
1: And you're listening to

Igazi mai sláger megy, és még egy kis visszaszámlálás. Nemrég Sam Feltől, Switch Discotől és Rehabtől szólt a Sleep Tonight a 20. helyen, 19. helyre érkezett Accenttől.

Uraim, Regán Lilitől. Na, az ilyen dalok miatt lehetünk nagyon büszkék a Rádió 1-es lemezolvasókra. Szuper jó dalokat gyártanak. Ez a dal is természetesen itt a stúdióban mutatkozott be. A Hilmi ezen a héten 20-ból lett 16-dik.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, egy gyors közlekedési info Katától. Ő jelezte, hogy lassulás van az M5-ösön Budapest felé Kecskemét után a 74-es kilométer után. Okokat nem írt Kata, úgyhogy bárki bármit lát, szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Köszönjük szépen, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: Rádió egy top 50. A

0: 2018 óta vannak már slágerlistás dalai. A Golden Summer már majdnem a top 10-ben, ezen a héten a 13.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a Sugar Daddy.

elérte az imént Hypatontól, Norma Jane Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die, gyerünk meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése, gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magából a maximumot. Hát nem sokára itt a top 50-ben is eléri a maximumot, egyelőre még a 8. helyen szól a Die Die.

0: It's Wonderful Life, második.
1: Rádió egy top 50.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kuplát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Első helyezett lett.
1: Igen.
0: Kukikám, készültem, bocsánat, hogy a szabadba vágok, bekapcsoltam neked a tévét, megy a foci, csak mondom, a másik tévén, amit a nézők nem látnak a YouTube-on, megy a Forma 1.
1: Így van.
0: Kinek szurkolunk?
1: Hát a Forma 1 a Leclerc, csak kicsit sírok. Hát itt most van egy jó barátom, Christian, imádja a Barca, akkor Barca.
0: Jó, oké, okay. Nézzük akkor tovább.
1: Jó, ne, várjál, ezzel vagy itt, mert jövő héten te utazol.
0: Rádió egy konténer.
1: Igen.
0: Hétfőn.
1: Kicsit mesélj, hétfő, mi fog történni itt a Rádió 1-en?
0: 8. kerület.
1: Igen.
0: Ott leszünk a helyszínen.
1: Igen.
0: A Corvin Plaza főbejárata előtt. Aha. Lehet majd kulcsokat nyerni a Rádió egy konténerhez. Tudod, mi van a konténerben? Van benne autó, az új Cupra Raval. Van benne 4 fő részére szóló családi pihenés.
1: Az nekem kell.
0: Nyaralás.
1: Az jó.
0: És van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag a Bosch-tól.
1: Ez neked adom.
0: És... Igen. És az milyen jól is jön majd nekem egyébként. És vannak benne még meglepetések, amit még nem árulok el.
1: Ez egy komplet hétvégén velem, és közben striptizunk. Ez jó lesz?
0: Szerintem megfelelő lesz a hallgatóknak.

ismétli a leckét, amíg még nem érti a megértés, nem csak szabad tesz, hanem gyógyít nékiéket. Az igen, ez szép üzenet volt tényleg. Oha. Következő üzenet, szép vasárnapot kapitány, sok boldog születésnapot, üdv Jani, köszi szépen, és az utolsó üzenet, üdv Fuki, Rádió 1 DJ, MC, boldog vidám és további sok sikert kívánok születésnapod alkalmából is, szép napot Andris 78, köszönöm szépen. Allé, megyünk tovább, érkezik az isteni Kamrad, és a szám címe Be Mine, de, van egy de, azt a verzión meg nem hallottatok, mert Kuki bácsi mindent intéz, figyelj!

Ez a szám címe Good Life, itt a Rádió Jeló, csak igazi ma is legjel megy, Fastboy! Fastboy, gyors fiú! Az egyik üzenek itt szól, kukikám, szervusz kuki! Nagyon boldog születésnapot kívánok, te vagy a legjobb, csak itt tovább, üdv Krisztián! És ugye te Krisztián, mint az enyém. Angolosan, C-H-R-I-S-T-I-N, tök jó, nagyon van, oké. Lazulunk tovább, legyen fiúk, egészen 10-20-ig most nem beszélek, csak mixelek nektek az igazi ma is legereket, és jó hírem van, 10-20-tól 19-óraig, after party show summer edition, mixelek még, szóval 7 óraig,

0: Pure Vibes of Lennox Hugh, van egy jó hírem, 15-től 19 óraig mixelek tovább az igazi mai slágereket, és kivel találkozunk? Hoppá! Micsoda muzsika! Bibi Rexa, Fitless, New Religion!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én, hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: gyereket, kicsit elment a hangom, van egy ilyen. Közben egy kis közlekedés információ, közlekedés, ez az kukikám, artikulajál. M5-ös befelé Budapest felé nyilván egy picike nagy a forgalom, M7-es szintén és M3-as szintén, szóval M3-as, M5-ös és M7-es vagy M1-es, kicsit nehézkes, de hát na, mindenki jön vissza a hétvégéről. Nyugalom, nyugalom!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Maybe Rexa, Fitless, New Religion, New Religion, New Religion, New Religion, ez az kukikem. Deep.

0: és az uncsitesóinak, hogy köszönöm Daniát és a sok-sok élményt. Jaj, de jó! Ezután Erin írta, Szekuki még kétszer annyi szülinapot minimum, mint amennyi mögötted van, jó alkalom lejátszani a kívánság műsorban, hét után elgújabb számodat, ami neked küldök, és mindazoknak, akik gondoltak rád ezen a napon, Erin ezt írta. Köszönöm szépen, aranyos vagy! A saját zenem ez már volt, de a kívánság műsor 19 és 20 között lehet kérni. Hamarosan mixelek tovább az igazi mai slágereket, és érkezik Blondish és Never Walk Alone.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, és 19 órától 20 óraig egy órás élő kívánság műsor. Jó. Ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik Blond is, neve Walk Alone. Itt a bizonyíték.

ez egyik itt szól. Üdv boldog szülinapot kívánok neked, és kívánom még, hogy sokáig örülj a két szép fiad sikerének, Juli Nagyi. Köszi szépen, nagyon cuki vagy. Hát remélem én is. Aha.

0: mit nektek, csak adjatok egy kis hangerőt, minőségi zenéről van szó, minőség kukike, mit kell mondani, minőség, ez az, ne dumajál!
1: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysknél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén a Luxi Juku, jobb kedves telefonáló, szia!
2: Hello, Kuki, Hizló vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Hát nem jó, becsípődött a derekam, sok munka, sok emelés.
1: Jaj, becsípődött a derekád. Figyelj, izomlazító, azt kell szenni, jó? Én tudom, Dr. Kuki vagyok, csak azt tudom neked mondani, hogy izomlazító, jó?
2: Oké, rendben, Kuki.
1: És sok vitamin, és pihízél sokat, jó?
2: Jól van.
1: Oké, még egyszer, Kuki. Mit szeretnél kérni tőlem?
2: Robin Schulz,
1: a legújabb, megfele neked?
2: Meg, persze.
1: A szám címe Bad Times, kinek szeretnéd küldeni?
2: Vivinek, Anikónak, Józsinak, neked.
1: Köszönöm.
2: Akkor Ancsának, és aki szeretném, persze, Zavágy Cikorának.
1: Jó, oké. Köszönöm szépen a telefonát, vidázz magadra, jó legyél, jó? És jó pihit, okay. Jó bulást.
2: Oké,
1: szia. Robin Schulz érkezik el egy újabb dal tőle, a szám címe Bad Times. Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Beat!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk, mint a víz a Dunában. A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok, én Taylor Swift-től szeretnék kérni.
1: Igen, kicsit nézd mondani a szerződő neve, én is sokszor bekizok. Taylor Swift, igen, igen. Ez nem egyszerű. Először mi újság, hogy vagy? Mesélj csak!
2: Jó vagyok, tegnap volt a szülnapom, aztán a
1: Na, akkor boldog születésnapot kívánok neked, és akkor kinek szeretnéd külön ezt a dalt?
2: Magamnak, meg anyja.
1: Magadnak és anyja. Oké, rendben. Hát még egyszer boldog szülinapot, legyél boldog, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Rendben, köszi, szia.
1: Ciao, ciao! Érkezik nálunk Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia. Oh, yes, my friend.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek a vonal túlsó végén. Kihez van szerencsém? Haló, haló!
2: Szia, szia, az atyó Miskolc, de nem Miskolcról vagyok.
1: Na, szót kell érteni.
2: Hát úgy, hogy kint vagyok külföldön, de én helybeileg Miskolcnak érzem magam.
1: Ja, értem, merre vagy szabad tudni, vagy ez titok?
2: Titok.
1: Titok, oké, rendben, nem kérdeztem semmit, csak utolsó kérdésem van, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Én csak a te számodat.
1: De jó fej vagy, a fejem az a szem címe, de jó fej vagy tényleg.
2: Csak az, mert Hollandiában, most így megmondom, Hollandiában, ahol dolgozok,
1: igen?
2: Ott 99%-ban a rádió egy megy.
1: De jó. Na, és kinek szeretnék küldeni a saját dalom? Kinek?
2: Küldeném Juhász Kornélnak New Yorkba, mert ma van Kornél névnap. Küldeném a tesómnak, születésnapja volt tegnap.
1: Aha.
2: Küldeném egy, bár van egy olyan ismerősöm, akinek ma is van születésnapja, nem ismered?
1: Nem tudom, talán én?
2: Igen, neked is.
1: Köszönöm.
2: Küldeném Henriette Mutzenbakernak, Miskolcon lakik, és küldeném Betty Blumnak.
1: Oké. Rendben, uram, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonnál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, és még egyszer boldogat.
1: Nagyon szépen köszönöm, jól esik tényleg. Jó legyél, okay, vigyázz magadra.
2: Okay. Sziasztok, szia, mindenkinek szia. Jó rádió, hogy hallgatás.
1: Sziasztok, Kuki vagyok.
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
4: Ez a rádió.

0: 1-en.
1: Hamarosan érkezik a diszkusi csapat Barán Attila, Hamvoy PG, DJ Junior 24 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri és The World Is Mine csapatál. Mielőtt közelebb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kelemes hetet, vigyázzatok magatokra, kitartást, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, és én búcsúzok. Ennyi, jó? Na, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít.
4: A rádió egyen. DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádiósó a hét utolsó napján, és köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG, én DJ Junior, és Szombathely, köszönjük szépen!
6: Úristen, zseniális, én szeretem ezt a várost egyébként, nem is tudom, most már a negyedik vagy ötödik év, hogy rendszeresen járunk oda Diszkósít partival, és szenzációs, jó a helyszín, jók a csajok, lehet jó zenét játszani, egy csomó Imalangyot imádták.
7: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, csatlakozom az előttem szólókhoz, fantasztikus volt a tegnap. Este. Köszönjük szépen!
5: Indulunk, kérem szépen, Tami Impalával, ezt nem tudom, én tegnap nem játszottam, minden esetre most fogom, és ezzel indítjuk a Diszkósít Rádiósót. Egy antihős, méghozzá román, Dracula, DJ Junior MX-ben, jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Homeboy PG-vel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Kornélok, Amadilok, Krizsánok, Ludovikák, Mórok, Móricok. Ilyen nevek vannak. Na, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovoszki István, DJM, Pocsföldi Balázs, Zemlényi Viktor, Molnár Krisztián, Müllerné Kudela Krisztina, Aspitomi és Szelba Krisztián, alias Kuki a Rádió 1-ből. Isten éltes az ünnepelteket!
2: Csókoltatok mindenkit, akit én is ismerek, és most megyünk tovább, nem mondok zenei írt, csak annyit, hogy Jugelnak ez a 21 éve tartó pályafutásának megünneplésére készült album, aminek a címe 21 egyébként, és erről az albumról én ezt a dalt nagyon-nagyon szeretem, Jugel, Milli, La Britney, és az fontos az életben, az, hogy játszunk Imael Angelt, ugye, kevesebb dal, Bárány Attilának, így van, mi van még? Ja igen, zenei hírek, ez most megvolt, és volt, hogy szexik, legyetek szexik, meg ez fontos. Stay sexy a folytatásban, a diszkosítben, DJ Junior Remixben.

0: ez a rádió egy csak igazi kamu megy, a Junior ezzel a legyünk szexik, nem is értem ezt. Hogy, hogy jutott eszébe? Mindegy, jövök a fellépéseimben, mert naponta egyszer elmondhatom igen. őket.
1: Ja, egyébként nem, jutott eszembe, hogy rád néztem.
0: Igen. A jövő héten 3 lesz, pénteken Nagy Szalonta fesztiválon lépek fel Romániában, szombaton egy privát bulin, kezdek erről nem szabad beszélni, és aztán Vászra megyek Personal Jesusre, bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én nem tudok ezt hozzáfűzni, mit, illetve hát az, hogy bobozok majd egyébként szombaton, ami egyből eszembe jutott az, hogy nem is olyan régen Balatonfűzfőn, ugyanitt volt egy diszkos aktivizáció, és az rettentően jól sikerült egyébként. Ezután is köszi az egész nyarat, mert tényleg jó volt.
1: Igen, nagyon jól sikerült, tényleg nincs mit egyébként. Annyit akartam mondani. Ezt a bárány szoktam mondani egyébként. Ezt most lenyúltam tőle. Ezt most lenyúltam tőle.
0: Van jó dumám.
2: Nem,
0: dumád
2: van, hogy jó dumád van, az bárány.
0: Az észosztás is jó.
1: Egyébként 26-án én zárom ezt a szezont ott, ahol most te leszel. Most viszont megyünk tovább, ez egy ilyen szellemes, elektronikus, tribalös téma, hogyha az angyalok énekelnének, szerintem ilyen lenne a hangjuk. Andrea Bocelli a folytatásban, és ez a Caruso DJ Junior remix a Disco Shitben. Etira,

0: Egyesítse olyan a diszkos, itt Rádió Show, Bárány Attilával, Havai Pizs, és nagyon-nagyon akarnak valamit mondani, meg velem DJ Juniorral.
1: Igen, volt ez a nyelvművelő, mindig azt mondta, álljon meg egy szóra. Tehát most én megállnék, tehát egy Junior, tehát szexi, szerelem, angyalok.
2: Mi van veled?
1: Nem mondom.
3: Ilyen dalok jöttek. Ezt úgy hívják, köpönyek forgatás.
0: Nagyon egyszerű dolog, most éppen úgy csinál, hogy meg akar felelni a főnökének.
2: Én senkinek nem, soha az életemben senkinek akkor, nem akartam megfelelni.
3: Akkor kérlek, magamnak. Engedd el ezt a szexit.
2: Az volt a címe, hogy szép szexi a dal. Utkolyan bambamok voltak, meg nem tudom mi. Most szexi van.
3: Napról napra rosszabb.
1: Jézus Mária.
2: És akkor napról napra jó, hogy mondtad, day by day a folytatáson. Jön az új DJ Junior, ezt kötöttem hozzá.
1: Ez rádiós.
2: Ez itt a diszkosi.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger, megy diszkosít Rádió Show, vasárnap is, kérem szépen este 8 és 9 óra között DJ Junior Bárányitől és Jómagam Hanvai PG.
1: Zenei hírrel érkezem, csak nem biztos, hogy igaz lesz. Na. Fellép a YouTube Budapesten, mit szóltok hozzá?
0: Van egyébként új dala, ahol már zenei Martin Garrix-el.
1: Így van, na tessék, mi ez?
0: Nagyon régóta dolgoztak vele, állítólag 2014 óta, kész van ez a dal.
2: De csak a gitáros van benne, igen, én úgy tudom.
0: Azóta kész van a dal, és nem adták ki. Most találkoztak valahol egymással, és most kiadták.
1: Fantasztikus.
0: Na, ez zenei hír.
1: Na, így oldjuk mi ezt meg.
0: De nem ezzel jön. Megyünk tovább, úgyhogy...
3: Blebbe mert nem tudod róla, te meg elmondtam,
0: hogy nyújtok. Igen, úgyhogy a Bárány nevével én kérek elnézést.
1: YouTube koncert nem lesz Pestet.
0: Én kérek elnézést, ez a Sorry, a diszkosít dala.

0: itt a vége, fussál éle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára, azért sem mondom még egyszer, pénteken nagy szalontán, szombaton pedig, megvan Vácon, Personal Jesus, én Bárány Attila voltam, holnap este nem, kedden viszont én pörgetem majd a lemezeket itt a rádió egyen.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenek hambai Pícsi voltam, hogyha szeretnétek látni a világ legexkluzívabb, szórakoztató, luxus szigetét, bárkáját, hajóját, akkor menjetek fel a TikTok csatornáma, egyébként ez jövőre fog megnyílni majd a Cannes partjainál, ez nagyon-nagyon fontos. Korábban Saint-Tropez-t mondtam, de nem Cannes, mert ugyebár a Cannes-i filmfesztivál ideje alatt fog megnyílni, és tessék csekkolni. Jövő héten szombaton pedig Balatonfűzön várok majd mindenki sok-sok szeretettel, szevasztok!
2: Játszottam egy csomó DJ Junioros eredeti valódit, azok elérhetők a YouTube csatornámon. Én búcsúzom mindenkitől azzal, hogyha egyébként jövő héten utazok, akkor lehet, hogy el leszek utazva, ezt még nem tudom, de lehet, hogy úgy alakul. Viszont Rosaliával, Björkkel, Yves Tumorral, ez egy igazi crossover, ezt így hívják gyerekek, mert többféle zenei stílus találkozása egyben, és ebből csináltam a Bergenből egy DJ Junior remixet, ez is kimond a YouTube csatornámon, ezzel búcsúzunk. Holnap este 8-kor újra jövünk, hiszen új hét, új élmények, diszkosít, egy csomó újdonság lesz, szevasztok.
1: Most akkor ez crossover vagy cover?
2: Ez cover crossover. Szevasztok.
0: Te kamus vagy, az biztos, te meg csinálj ez új kampányt Cannes-nak, Saint-Tropez-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-ktől Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
2: Ciao Geri, sziasztok! Nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field Vibe, itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Most Olaszországba ruccanunk el egy kicsit, a Medúza érkezik, ez egy trió és egy friss dal.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: A Coldplay és a Klax feldolgozása, szemfeltől is Rosalintól ez volt a Heart Like Mine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül, ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show vasárnap este, és eszméletlenül jó zenék jönnek majd 10 után is olyan előadóktól, mint David Guetta, Hugh Girl vagy éppen Martin Garrix. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1.
3: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.

0: mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a rádió

0: Onnan a világból, 11. Wilcox, aztán 11. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Juhász Geri, Lost Frequencies és egy friss megjelenés tőle. Ez volt a Leafy Doll, a következő dal eredetie pedig 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak. Természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós, tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a How Deep Are Your Dreams, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik a Tujamo féle Woo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: befejezték és kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
1: World is mine.

0: Mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét. Szia Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz zenéje, a Better Times, itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show. Arites!

0: Vasárnap esténként is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Brick Lake a lemezjátszóknál, mi a most?
1: Most érkezik Deeper Purpose, Come Back To Me című zenéje. A brit DJ és producer egy masszív tech house tracket rakott össze. Ez jön most

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Bricklék a lemezjátszóknál, és ami most jön, az egyszerre új és egyszerre régi.
1: Jön Zoo ikonikus lágere, a Faded, ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban, a

0: Köszönjük, itt vagytok vasárnap is, nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Greek Lake a lemezjátszói mögött egészen éjfélig. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön a belga Lost Frequencies, egy igazi szuper dal arról, hogy érdemes megélni minden pillanatot és kihozni az életből a legtöbbet. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: és Coldplay feldolgozása Rosalind vokájával, ez volt a Heart Like Mine a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, mi a ma itt a legvégén?
1: Ez még mindig favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam.
0: Jól van, nagyon köszi neked ezt az elmúlt egy órát, szuper volt, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: A mai adást természetesen vissza tudjátok hallgatni a www.radio1.hu-n, valamint az applikációban is a Mixek fülben. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb hetet kezdünk, és újabb lehetőség, hogy bezsebeljünk kulcsokat a rádió egy konténerhez. Mesélek erről, meg lesz egy-két extra tippem, most viszont az igazi mai sláger. Nagy Bogitól, Destől, a Jó leszek újra, méghozzá DJ Metzger Viki remixében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szerdán, pedig nálunk zenél Regálili a World is Mine-ban, most pedig az újdonságot hozom tőle.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, Balázséknak ma új játéka indul, ez lesz az őrült cipős kvíz. Minden, ami fellelhető és érdekesség, cipőméretekről, cipőkről, lábméretekről, természetesen hírességekkel kapcsolatban, ha ez előkerül, aki pedig elég ügyes, akár 100 ezer forintot is nyerhet. Hattó Balázsék, addig viszont igazi mai slágerek változatosan, itt a Rádió 1-en. Hey!

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió Egy. De jó ez a dal. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy friss, nagy lendülettel a Swish Discotól, Rehab-től, Sam Feltől. Imádni fogjuk. Jön már is a Sleep Tonight itt a Rádió Egyen. Kellemes éjszakát!

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy nagy páros zenélt Calvin Harris és Sam Smith, és egy nagy páros folytatja. Martin Garrix és Ed Sheeran, a legújabb közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit indítok itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy olyan dalt választottam, ami nem új, de szerintem mind a mai napig fesztivál élményeket, meg fesztivál emlékeket hoz elő is. Hát itt szeptember első felében szerintem ez jól is esik nekünk. A Well Hello és a Halott pénz jön. Ez az Emlékszem Sopronban itt a rádió.

itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy, aki állítólag új albumon dolgozik, ezt a férje jelentette be. Ő pedig Terry Sims, akiről tudjuk, hogy új albumon dolgozik. Ez a Lose Control tőle,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Loit hozom, a német énekesnő, aki Magyarországon most lesz egyre ismertebb a dalai miatt, de Németországban nagyon régóta ismeri, mert hogy nyert gyerek tehetségkutatót, elindult másik zenés tévéműsorban, többek között a Maszkus énekesben, ahol a döntőig jutott, szóval nagyot megy már Németországban egy ideje is, az utóbbi hónapokban Magyarországon is. Ez most az aktuális kedvencünk tőle, Loi, David Puentezzel a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi